0: 98. Boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg, boldog leszek levegő ki, boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg.
1: Azt mondják, szedjek Rivotrilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít, nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem,

Mikor azt gondoltam, hogy menni fog. Beláttam elbúcsúzni fáj, de néha menni jobb. Azt hittem szebb lesz, de mégse jött be. Most meg itt maradtam az emlékeink között gúzsba kötve. Összeszorítom a fogam, a léptek nehezek. Üres minden, hiába látjátok, hogy nevetek. Elbúcsúzom újra, tévedtem és vállalom. De életed derekán nem leszek súlya válladon. Egyszer majd elviszi a szél a szavam hozzád. Őrizd meg örökké a helyet, hogy visszahoznád. Nem így

Na, mindenki készen áll, mert indulnánk. Tennénk ezt augusztus 12-én, egy szerdai napon. Sofőrök szokták roppant vicces embereknek gondolni magukat, ugye, amikor buszas társaság megy valahova, és egy időre félrehúznak pihenni, ezt-azt ugye csinálni, ami szükséges, és akkor, mikor már készen állnak indulás, akkor jön a sofőr, azt hiszi, hogy most nagyon vicces, hogy na, mindenki itt van, aki nincs, az szóljon. Jó, hát ne szóljon, nem muszáj szólnia. Mi indulunk így is, úgy is. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk tartalmas. Jó reggelt!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója. A Dekker. Minden reggel Csabával.

Elton John és Dua Lipa. Közben nézem, hogy jó, persze lecsekkolom az időjárás. Megnézem, milyen időre számíthatunk, már túl nagy változás ahhoz képest, amit ugye a tegnapi prognózisból megtudtunk, és lecsekkolhatunk, hogy mennyire válik valóra. Nem volt túl nagy változás. Közben itt nézem, hogy a mai napon, akik ünnepelnek, nem tudom, hogyha már ünnepelnek, lehet, hogy ott még nincs éjfél, de lehet, hogy már elmúlt egy-két órával, de ezt azért le fogom csekkolni. Chicago város ünnepel a mai napon, hiszen alapításának ünnepe, ami hát nem kis dolog. Meg is néztem, hogy mert túl fiatalnak tűnt a város, azért ne feledjük el, hogy 194 éven ezelőtt, 1833-ban döntött úgy 350 telepes a Chicago folyópartján, akkoriban Chicago, vagy valahogy így nevezték. Na de ők úgy döntöttek, hogy Chicago néven saját települést alapítanak. Ha esetleg valaki nem tudja, akkor a nagy tavak környékén keresse. Michigantónak a partján fekszik, a Chicago-dó közelében, és ha statisztikai körzet népességét nézzük, területe körülbelül akkora, mint negyed Magyarország, viszont a lakossága megegyezik a Magyarországéval, 9,6 millió ember lakik, ami hihetetlen, hogy egy ilyen alig 192 éves város, ugye nagyon hamar Amerika legnépesebb városai közé került, a harmadik legnépesebb egyébként. Nézegettem, hogy dönt valaki, hogy jön 350 telepes város alapítani. Hát közel, még a megalapítása előtt egy ilyen kereskedelmi pont volt, aztán erődöt építettek oda, és mint mondtam, a dátumot ugye, ez azért fontos számukra, 1833. augusztus 12-e 350 telepes úgy döntött, hogy várost alapít. Sokféleképpen becézik a várost, egyébként a filmeket nézünk, elég gyakran találkozunk ezzel. Persze a New York-iak először csúfolkodni akartak vele, hogy szeles város, mert hogy sokat fúj a szél, viszont az a helyzet, hogy a chicagóiaknak annyira megtetszett, hogy átvették, és csak hamar a város kedvenc öndefiníciójává vált. Windy City, szeles város. Van ilyen nevű együttes is, természetesen chicagói, mi máshonnan jöhetett volna. Nem vagy egyedül, You're Not Alone, 1989-ből. Jó reggelt!

Chicago és nem vagy egyedül, You're Not Alone, a Chicago város alapításának 194. évfordulóján. Tehát ha fura elképzelni, hogy 1833-ban alapítanak egy várost, ami mára az Egyesült Államok, tehát nem akármilyen országról beszélünk, harmadik legnépesebb városává nevi ki magát. Igaz, volt idő, amikor a második legnépesebb volt. Valami hihetetlen módon fejlődött, de megvan erre a magyarázat is. Stratégiai szempontból rendkívül előnyös volt a helyezkedése, hiszen ennek köszönhetően a nyugat felé terjeszkedő Amerikai Egyesült Államok fő kiinduló pontjává vált. Ráadásul 1848-ban itt nyitották meg ugye az Illinois-Michigan csatornát, amely a nagy tavakat összekötötte és köti össze jelen pillanatban is Mississippi folyóval, ezáltal megnyílt az út délfele is egészen a mexikai öbölig. Nem beszélve arról, hát mondjuk a motorosok vagy az autósok, meg mond ez valamit, hogy Chicago az eredeti kiinduló pontja volt a később legendássá vált 66-os útnak, a Route 66-nek, és szintén legendássá vált a keletet a nyugattal összekötő első transzkontinentális vasútvonalnak is. Nyilván, hogy épített örökségéről nem sokat beszélhetünk, főleg úgy, hogy 1871-ben komoly háromnapos tűzvész pusztított Chicagóban, leégett teljesen a belvárosa. Úgyhogy mindent újra kellett építeni. Az sem véletlen, hogy az első, világ első felhőkarcolója itt épült, ez 1885-ben. Jó, akkoriban 10 emelet felhőkarcolónak számított, 42 méter magas volt, és 1890-ig a világ legmagasabb épületének számított, 1931-ben lebontották. Szóval Chicago ünnepel, kicsit mi is ünneplünk velük, közben megyünk tovább. Jimmy Wong-gal, ne engedd el, don't let go. 6:15 van. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Tartson lépést a világgal. Utazzon a Transptúrral.
3: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
2: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
3: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
2: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Ryan Paris és Dolce Vita, azaz édes élet. Halkan megjegyzem, nem mindenki hallja, hogy cukorral az igazi. Vannak ilyen mesterséges édesítőszerek, de cukor az igazi, még ha nem is a legegészségesebb. Na, hétfőig búcsúzunk a 30 Celsius fok fölötti csúcsértékektől. A mai napra például legfeljebb 28 Celsius fokot prognosztizálnak a meteorológusok, ráadásul érkeznek a felhők is. Az sem kizárt, hogy a mai nap második felében, kora este némi csapadékban részesüljünk. És a lehűlés folytatódik. Könnyen meg lehet, hogy a holnapi nap, amely legfeljebb 24 Celsius fokot hoz, hűvösnek fog tűnni ahhoz képest, ami volt eddig. És maradnak a felhők is, pénteken is itt lesznek még, akkor a 26 Celsius fokos maximumot prognosztizálnak a meteorológusok. Szombattól lesz ismét kevésbé felhős az ég, és elindul egy felmelegedési folyamat, és akkor 27 fok szombatra, 29 vasárnapra, és hétfőre visszatérnek a 30-33 Celsius fokos csúcsértékek. Mondhatni, megy tovább a nyár, egy kicsit visszafogottabb formában. 6 óra 25 perc van a mai napon. Nézem gyorsan, hogy hány éves ki kéne számítani. 57 évet tölt a mai napon Tanita Tikaram. Nem tudom, mennyit mond ez a név. Érdekes keverék, nyugatnémet születésű, maláj és szingaléz vérvonallal rendelkező, de amúgy brit pop és folk énekesnő, dalszerző és szövegíró. Stílusára a főleg rövid akusztikus gitárral kísértott dalok jellemzőek, bár legismertebb dala az 1988-as Twist on My Sobriety, csak nem egy 5 perces zeneszám. Igaz, ez volt a legsikeresebb a slágerlistákon. Talán nem véletlenül. Jó reggelt!

Együtt elbírjuk a súlyt. Hát van mit cipelni, tegyük ezt gyorsan hozzá, de reménykedjük, úgy is van az a, hát szinte már köszönjének számít a mondás, hogy ugye versenyeznek, és hát a remény hal utoljára fut be. Na hát a remény hal meg utoljára, hogy szokták ezt mondani. 6 óra 34 perc van, nézem, hogy napsütés, hát... Fogjuk rá, hogy igen, létezik, és részesülünk a fényében a mai reggelen is, úgyhogy akár rá is köszönhetünk az Aqua együttes 1997-es slágerével. Hát azaz, ez azért intelligensebb dal, mint a korábbi sikerük, a Barbie Girl. Jó reggelt, napfény, good morning, sunshine. Jó reggelt.

Bagosi Brothers Company és Harmonikás, 6 óra 41 perc van. Közben lecsekkoltam Chicagónak az időszámítását, mert ott még tegnap van. Komolyan, a város ugye ma ünnepi alapításának a 194. évfordulóját, és ott még kedd este van, 10 óra 42 perc, mi nálunk azért 6 óra 42 perc, picit előrébb járunk. De inkább most menjünk a közeli Detroitba. Mert hogy ha tetszik, ha nem tetszik, vannak különleges emberek, különleges, meglepő képességekkel. Tudom, manapság az a trendi, hogy mindenki egyforma, mindenki kapja meg ugyanazt az esélyt, mert mindenki képes ugyanarra. Hát, jó, oké, az esélyt kapja meg mindenki, ezzel én is egyetértek, de hogy mindenki ugyanazt képes véghez vinni, azt felejtsük el. Vannak zsenik, akik fura emberek amúgy, fura a gondolkodás, mondjuk furán látnak mindent, ezért zsenik, mert teljesen másképp gondolkodnak, és olyasmire képesek, amire egy hétköznapi ember nem. Zsenik, akik megelőzik a korukat, előre látnak dolgokat, és hát nem véletlen, hogy híresek lesznek. Ilyen volt például Henry Ford, az autógyáros. És hogy mi köze ennek augusztus 12-éhez? Hát az, hogy 1908-ban ezen a napon készült el az első Ford T modell. Az a modell, amely lehetővé tette a középosztálybeli amerikaiak számára az utazást. Ez számít az első megfizethető autónak. Még gondoljuk el, 120 évvel ezelőtt autót vásárolni, hát nem akárki engedhette meg magának. De kijött ez a Ford T modell, és hirtelen elérhetővé vált legalább a középosztály számára. Az autó páratlan sikerének alapja a konstrukció egyszerűsége és célszerűsége volt, amelyet az akkori viszonyok között újdonságnak számító anyagok és technológiai alkalmazások is segítettek. Népszerűségének okán több mint 15 millió darabot gyártottak belőle, 1914-ben pedig a Ford több autót gyártott, mint az összes többi járműgyártó együttvéve a világon. És a gyártókapacitás csúcsát 1925 jelentette, amikor napi 9-10 ezer autó gördült le a gyártó sorról, és ez éves szinten már a 2 milliót is meghaladta. A gyártott darabszám tekintetében más autótípus egészen 1972-ig nem tudta ezt felülmúlni, akkor elsőként a Volkswagen Bogár volt képes megelőzni. Vagyis majd 50 év kellett ahhoz, hogy bárki is felülmódja a Fordot. Ez is csak azt jelenti, vagy jelzi, hogy Henry Ford mennyire megelőzte a korát. És ez a modell magyar szempontból is nagy jelentőségű, hiszen tervezői csapatában két neves autókonstruktőr is jelen volt, Galamb József és Farkas Jenő. Ellentmondás is kialakult körülötte, hiszen a T-modellt egy nemzetközi szakzsűri szavazása során a 20. század autójává választották, ugyanakkor szerepel a világ 50 legrosszabb autójának listáján, ahol az egyszerű karosszéria és a belső tere miatt a zastavához hasonlították, holott éppen ugye az volt az előnye, hogy így alacsonyan lehetett tartani az árát. Az autó minden esetre legendássá vált, magánszemélyek és múzeumok is sokat megőriztek ebből, sőt, ha Magyarországon járunk, több helyen is találkozhatunk ezzel. Például a Közlekedési Múzeumban, valamint a Banki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar épületében egy-egy tökéletes állapotú, a Makói Galamb József szakközépiskolában pedig egy felújított T-modell látható. Szülővárosában még egy üzemképes, szinten oldtimer rendszámú példány szolgálja emlékezetét, ünnepi alkalmakkor az utcákat járva. Na, hát Henry Ford igen, egy zseni volt, megelőzte a korát. És hát a fiai, amik tudták, tovább is vitték. Van ez a film, az Aszfalt királyai, amikor ugye van a Le Mans verseny, ahol Enzo Ferrari autói verhetetlenek voltak, és akkor némi személyes ambícióval összekötve Henry Ford elhatározta, hogy megépíti a versenyautót, amely legyőzi a Ferrarikat. És amit a filmben látunk, még hogyha néhány dolog nyilván el van túlozva, a lényeg az, hogy tényleg ott három Ford együtt ment át a célvonalon. Pórrá verte a Ferrari.
Más kérdés, hogy ma versenyzésben a Ferrari neve többet jelent, mint a Ford, de na, szóval ha akarsz, ha tudsz, akkor sikerül. Gyors kocsi, Fast Car, Jonas Blue, 6:46 perc van.

0: Szerelmi küldetés Mission of Love énekel Jason Donovan, 7 perc választ el 7 órától. Említettem, a mai napon, hát ott még nincs, ott még tegnap van Chicagóban, ott 11 óra lesz 7 perc múlva, nálunk még csak 7 óra, de már, nálunk már ma van, úgyhogy mi már mondhatjuk azt, hogy Chicago ünnepel alapításának a 194. évfordulóját. Miről híres még a város?
1: Hát gangsterváros volt valamikor,
0: a 20-as években Al Capone mondhatni a teljes várost irányította. De az, hát, ha nem is a teljes város, de a szervezett bűnözés és korrupció révén rendkívül nagy befolyás szerzett Chicagóban. Szesztilalom, illegális bárok, szerencsejáték, korrupció, Thompson géppisztolyok, a hírhet Szent Bálint napi mészárlás, majd Al Capone bukása, akit nem a büntettei miatt zártak be, nem a bűncselekményei miatt, bár amit, amiért bezárták végül, az is bűncselekmény, de nincs köze gyilkosságok, meg elszás. Adócsalás miatt tudták valahogy börtönbe jutatni. Szóval ez is sokat beszél, hogy egyszerűen nem tudtak rábizonyítani szinte semmit. Na nem baj, úgyis rács mögé teszünk, mert amúgy megérdemlett. Miért? Adócsalásért. És tényleg így sikerült őt megérdemelten nyilván rácsok mögé bújtatni. De volt idő, amikor hát Chicagóban, nem tudom, hogy lehet élni egy ilyen gangstervárosban, mert valamikor gangsterek paradicsoma volt Chicago. Coolio, Gangsta Paradise. 5 perc múlva jönnek a hírek.

0: Munkaügyi miniszter, komoly béremelkedést hoz az új bértörvény az egészségügyi dolgozóknak. Jövőre elkezdődhet a Vashámor újjáépítése. Pályára lép ma mindkét Hargita megyei harmadosztályos labdarúgó csapat. Jó reggelt kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Kerép Katinkától. Jelentős béremelést ígér az új közalkalmazotti bértörvény az egészségügyi dolgozóknak és a pedagógusoknak, jelentette ki a munkaügyi miniszter. Elmondása szerint az egészségügyi alkalmazottak több mint 75%-a kaphat magasabb fizetést, az oktatásban pedig új bértáblát vezetnének be, amely 2028-tól lépne hatályba. A tervek szerint a pedagógusok órabére is megduplázódna, a pályakezdő középiskolai tanárok bére pedig elérhetné a bruttó átlagbért. A munkaügyi miniszter szerint a kormány már közel áll a megállapodáshoz az egészségügyi szakszervezetekkel és a pártokkal folytatott egyeztetések is konstruktívak. A bértörvény elfogadásának időpontja egyelőre nem ismert. 9,5 millió lejes európai uniós támogatást nyert a Szentegyházi Önkormányzat az egykori vízmeghajtású Vashámor újjáépítésére. A műemlék épületben helyreállítják a vízimalmot, és újra működésbe hoznak egy korabeli technológiával készült kalapácsot. Múzeumot, rendezvénytermet és kávézót is kialakítanak. Az udvaron pedig parkoló, rendezett zöldövezet és egy amfiteátrum is helyet kap, ahonnan a környék tájaira és a borvízkutakra is rálátni. A finanszírozási szerződést már aláírták, a műszaki tervek elkészítése és a kivitelezők kiválasztása következik. A munkálatokat a tervek szerint jövő tavasszal kezdik el, és 2029-ig fejezik be. 5 romániai tengerparti strand kapott kék zászló minősítést, közölte a gazdasági minisztérium. A nemzetközileg elismert környezetvédelmi tanúsítványt a Nevodári Axis Nova és Fenícia, az Eforie Sudi Azur és Citadel, valamint az olimpiai Fenícia Blue Strand nyerte el. A minősítéshez a strandoknak a vízminőség, a környezetvédelem, a biztonság és a szolgáltatások terén is szigorú feltételeknek kellett megfelelniük. A 2027-es kiírásra az Eforie Sudi Darma Strand is bekerült a program próba szakaszába. Folytatja menetelését a VSK Gyergyó labdarúgó együttese. A gyergyóiak a Román Kupa harmadik fordulójában a másodosztályú Marosvásárhelyi Assát fogadják ma délután 17:30. A VSK az első két körben a Székelyudvarhelyi FC-t, majd a Kjachleul Piatra Nyánc együttesét búcsúztatták, utóbbit 5-0-ra. A hétvégén a Kovásznai Kárpátokkal játszottak felkészülési mérkőzést, amely 2-2-es döntetlennel zárult. Az SFC délelőtt 11 órától a Sétatéri stadionban fogadja a Sepsi OSK második csapatát. Demény Norbert vezetőedző a jelentősen átalakult keretét próbálja minél eredményesebben összerakni a bajnoki rajtra. A harmadik liga új idénye augusztus 29-én kezdődik. Székelyudvarhelyen a mai napon változékony időjárásra számíthatunk, napsütés várható a délutáni órákig, estére azonban elszórtan csapadék is előfordulhat. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

I like the way you kiss me, énekelt Artemas. Jó reggelt, vekkeresek, 7 óra után járunk 6 perccel, vagyis hivatalosan is túl vagyunk a reggel azon részén, amikor még mindenki azt mondhatta, hogy 5 percet, még csak 5 percet. Nos, az 5 perc lejárt, mi már egy órája, a vekker pedig maradt. Augusztus 12-e van, a nyár még tart, mi pedig szépen lassan előássuk a régi emlékeket is, mert a vekker nem csak ébreszt, hanem nosztalgiázik is, hogy legalább az emlékeinkben kipihentek legyünk, maradjanak velünk továbbra is. Ébreszt a vekker, ha ez valakinél eddig még nem történt meg, mert hogy lejárt most már a kegyelmi idő is. Jó reggelt!

0: lemezkészítés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társaság.

Sabrina Carpenter és Man Child. 7 óra után járunk 19 perccel, a szokás szerint fél 8 tájékán lapszemlével jelentkezünk. Megnézzük, mik az új hírek, a legfrissebbek. Hát, szokták mondani, no news is good news, azaz, ha nincs hír, az jó hír, mert ugye általában a hírek, amelyek jönnek, nem feltétlenül a legjobbak, ugye. Hát krízis van, mindenféle krízis, energiakrízis, meg vízkrízis, villamos áram, ugye tudjuk, Csernavoda, Paks, stb. A Duna alacsony vízhozama miatt. Na meg ugye hát Romániában, ahol még nincsen rendes kormány, hiszen ügyvívő kormányunk van, ráadásul itt megszorítások, leépítések, a magánszférában is ott kényszerből, de az állami szférában, mert ott állítólag túl sokan vannak, és van, aki egy dolgozik, négy meg nem, szokták mondani, különben hogyan lehet kivitelezni azt, hogy több tízezer állás szűnjön meg? Mert hogy ilyeneket hallunk, hogy országos szinten több tízezer állás szűnik meg. És hát persze, hogy sokan aggódnak, hogy munkanélkül maradnak. Mindenkinek van olyan ismerőse, rokona, barátja, aki állami szférában dolgozik, és nyilván senki nem örül annak, hogyha ismerőse, barátja, rokona munkanélkül marad. Na de a legújabb internetes mém szerint nem kell mindenkinek aggódni. Úgy hírlik, hogy akik menni fognak, azok a barátok, az ismerősök, illetve az ismerősök barátai és a barátok ismerősei. Úgyhogy az állami intézményekben már csak az elsőfokú rokonok maradnak a mém szerint, de mivel akik dolgoztak, mind elmentek, így ezentúl a rokonságnak kell elvégezni a munkát. Na, nyilván ez vicc, de mint jól tudjuk, minden viccnek van valóság alapja. Bill Medley, Jennifer Warnes, a Piszkos Tánc című film betétdala, Time of My Life. 10 perc múlva lesz fél 8. Jó reggelt!

A szívünk hangja, Sound of Our Heart. 7 óra 29 perc van, lapszemlével folytatjuk a Hargita népe mai lapszámából. Három cikket emelünk ki. Korszerűsítenék a Szentegyházi Termál ligetet, táborozó helyé alakítják a fürdő egy részét, ebben látnak potenciált. Egyébként jött onnan egy vendég is, nem is, hát néhány hónapja azért van már, itt volt a stúdióban, és elmondta, hogy bizony-bizony nagy terveik vannak. Hogy pontosan miről van szó? Nos, a medencék és a vízrendszer korszerűsítése, a zöld területek rendezése, a kemping fejlesztése, valamint a strand egy részének téliesítése is szerepel a Szentegyházi Termál liget megújítását célzó tervben. A város hosszú előkészítő munka után most egy 3,5 millió euró értékű Európai Uniós pályázat benyújtására készül. Nem egy rossz ötlet. Talán a városi stranddal is meg lehetne egy ilyet próbálni. Jó, legyünk túl ezeken a pályázatokon, amelyeket már a múlt évszázadban kellett volna befejezni. Jó, ez persze ez egy túlzás, de már régóta pontot kellett volna tenni a végére, és nem sikerült. És akkor tényleg lehet egy ilyesmire gondolni, hogy amúgy is mondjuk nem a mostani városvezetés, a korábbi mondta azt, hogy élményfürdő lesz 2024-ig. Jó, tudjuk, nem lett belőle semmi, de azért ne csüggedjünk. Vannak pályázatok, ahol akár egy ilyen munkálatot, egy ilyen felújítást is lehet majd eszközölni uniós támogatással. Na, lesz idő majd ezzel is foglalkozni, eljön az ideje. Takarékoskodni kell a csapvízzel. Ez nem nekünk szól. Na, náhogy nem nekünk szól. Miért szólna nekünk? Mi a hétvégén másfél napon át takarékoskodtunk. Jelentősen csökkent Gyergyószentmiklóson a befogható víz mennyisége, emiatt a városi közmű arra kérte a fogyasztókat, felelősen csak háztartási célokra használják a csapvizet. A szolgáltatás korlátozásáról egyelőre nem kellett dönteni, de az nem jó előjel, hogy miközben egyre lassabban gyűl a tározókban a folyamatos szolgáltatáshoz szükséges vízmennyiség, a lakossági fogyasztás rendkívül magas. Jó, persze, igen, ez hozzájárul a nagy meleg is, de tudjuk mi, hogy van az, hogy 9-en takarékoskodnak, hogy a 10. tudja locsolni a kertjét. Akkor rossz szemmel nézzük, hogy ha nem, és akkor mit mond a másik? Hát az is locsolját, akkor én is locsolom, és akkor nem lesz víz. Ha esetleg valaki lemaradt a hírekről, akkor elárulom én most így a lapszemle keretében, hogy kupa és tesztmeccsre várnak. Hát a rajongók is, a szurkolók is. Míg a VSK Gyergyó a Román Kupa harmadik fordulójában folytatja menetelését, a székelyudvarhelyi FC felkészülési mérkőzésen készül az új bajnoki idényre. A két Hargita megyei harmadosztályú labdarúgó csapat Malé pályára, a gyergyóiak a marosvásárhelyi Asszaját fogadják 17:30 ma délután, az SFC pedig a Sepsi OSK 2-es csapatával játszik már délelőtt 11 órától. Erről is még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában. Folytatjuk a 4-es street-tel. Könnyedén lepereg. Ebből ma, kora estére akár lehet is valami. Csapadékra gondolok nyilván. 7 óra 33 perc a pontos idő. Jó reggel!

Naked és May Muller, Better Days, azaz jobb napok. Hát ilyenekre várunk mi is. 7 óra 39 perc van, szerda, augusztus 12-e. Épp a tegnapi napon beszéltem Ágoston Attilával, a hétvégén nemzetközi disc golf verseny szervezőjével. Erről mi is hírt adtunk, Attila is itt volt a stúdióban, és beszélt erről az új sportágról. Egyébként a kezdődobást alpolgármesterünk Dávid Endre végezte el szombaton, és Attila így mondta, hát nevettünk rajta a kínunkban, nem tudom, nem kirakatba való, de most úgy viccesnek tűnik, hogy gondoljuk el, nemzetközi verseny, tehát jönnek Izland, Amerika, mit tudom én, a világ összes részéről, itt vannak, versenyeznek, egész nap dobják a korongot szombaton, és akkor mennek a szállásukra, és nézik, hát, áramszolgáltatás szünete, a csapból a víz nem folyik, mi legyen most? Szerencsére volt egy kis eső, és kimentek. Mondta Attila, hogy mind a gyerekek úgy mentek ki, valamivel le kellett most ők maguknak, egy napon át versenyzel, és akkor utána nem tudsz még tisztálkodni se, akkor az eső is jól jön. Belegondolva, tehát pont ezen nevettünk, hogy gondoljuk el, hogy tudom, Izlandról, vagy Amerikából ide, másik, hogy voltál Romániában? Hű, hát arról én nem sok jót hallottam. Ceausescu, meg kommunizmus, meg milyen volt, milyen volt? És akkor mit mond a másik, aki itt volt udvarhelyen szombaton, hogy te, mint a 50 évet visszamentem volna az időbe. A versenyzek egész nap, hazamegyek, se víz, se villany, tisztára Ceausescu. Na, ezen nevettünk a verseny főszervezőivel. Lehet rajta nevetni, de ahogy belegondolunk, nem igazán vicces. Milyen hírét viszek városunknak? Románia? Hát az, amire számítottunk. Se villany, se víz.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkben a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. Három napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között

0: csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklám.

Antonia és Rebound. 8 perc választ el 8 órától, Lassacskán Övekkel második óráját is lezárjuk, szépen pontot teszünk a végére, aztán jöhetnek a hírek. Addig is beszéljünk egy keveset álmunkban. Mondjuk a Vekkerre ez nem jellemző, általában ébren vagyok, amikor itt vagyok a stúdióban és beszélek, de vannak olyan emberek, ismerek én is olyat, aki álmában beszél. Sőt, párbeszédet lehet vele folytatni. Válaszol, és amikor felébred, nem emlékszik semmire. Van ilyen. Gondolom, vannak még olyan hallgatók, akik rendelkeznek ilyen jellegű tapasztalattal. Talking in your sleep. Álmodban beszélsz. Énekel a Bucks Fizz. Jó reggelt!

0: Munkaügyi miniszter, komoly béremelkedést hoz az új bértörvény az egészségügyi dolgozóknak. Jövőre elkezdődhet a Vashámor újjáépítése. Pályára lép ma mindkét Hargita megyei harmadosztályos labdarúgó csapat. Jó reggelt kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. Jelentős béremelést ígér az új közalkalmazotti bértörvény az egészségügyi dolgozóknak és a pedagógusoknak, jelentette ki a munkaügyi miniszter. Elmondása szerint az egészségügyi alkalmazottak több mint 75%-a kaphat magasabb fizetést, az oktatásban pedig új bértáblát vezetnének be, amely 2028-tól lépne hatályba. A tervek szerint a pedagógusok órabére is megduplázódna, a pályakezdő középiskolai tanárok bére pedig elérhetné a bruttó átlagbért. A munkaügyi miniszter szerint a kormány már közel áll a megállapodáshoz az egészségügyi szakszervezetekkel, és a pártokkal folytatott egyeztetések is konstruktívak. A bértörvény elfogadásának időpontja egyelőre nem ismert. 9,5 millió lejes európai uniós támogatást nyert a Szentegyházi Önkormányzat az egykori vízmeghajtású Vashámor újjáépítésére. A műemlék épületben helyreállítják a vízimalmot, és újra működésbe hoznak egy korabeli technológiával készült kalapácsot. Múzeumot, rendezvénytermet és kávézót is kialakítanak. Az udvaron pedig parkoló, rendezett zöldövezet és egy amfiteátrum is helyet kap, ahonnan a környék tájaira és a borvízkutakra is rálátni. A finanszírozási szerződést már aláírták, a műszaki tervek elkészítése és a kivitelezők kiválasztása következik. A munkálatokat a tervek szerint jövő tavasszal kezdik el, és 2029-ig fejezik be. Öt romániai tengerparti strand kapott kék zászló minősítést, közölte a gazdasági minisztérium. A nemzetközileg elismert környezetvédelmi tanúsítványt a Nevodári Axis Nova és Fenícia, az Eforie Sudi Azur és Citadel, valamint az olimpiai Fenícia Blue Strand nyerte el. A minősítéshez a strandoknak a vízminőség, a környezetvédelem, a biztonság és a szolgáltatások terén is szigorú feltételeknek kellett megfelelniük. A 2027-es kiírásra az Eforie Sudi Darma Strand is bekerült a program próba szakaszába. Folytatja menetelését a VSK Gyergyó labdarúgó együttese. A gyergyóiak a Román Kupa harmadik fordulójában a másodosztályú Marosvásárhelyi Assát fogadják ma délután 17:30. A VSK az első két körben a Székelyudvarhelyi FC-t, majd a Kjahleul Piatra Nyámc együttesét búcsúztatták, utóbbit 5-0-ra. A hétvégén a Kovásznai Kárpátokkal játszottak felkészülési mérkőzést, amely 2-2-es döntetlennel zárult. Az SFC délelőtt 11 órától a Sétatéri stadionban fogadja a Sepsi OSK második csapatát. Demény Norbert vezetőedző a jelentősen átalakult keretét próbálja minél eredményesebben összerakni a bajnoki rajtra. A harmadik liga új idénye augusztus 29-én kezdődik. Székelyudvarhelyen a mai napon változékony időjárásra számíthatunk, napsütés várható a délutáni órákig, estére azonban elszórtan csapadék is előfordulhat. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

7 perccel járunk 8 óra után, imára Wecker harmadik órájában. Van részünk némi napsütésben, bár az esti órákra jöhetnek az első felhők is, van némi esély arra, hogy jöjjön valami csapadék. Ez az egyetlen nap ezen a héten, amely esetleg hoz némi égi áldást. Viszont visszafogottabban folytatódik a nyár. Felejtsük el, jövő hétfőig a 30 Celsius fok fölötti csúcsértékeket, sőt, hónapra már, ha minden igaz, olyan 24-26 Celsius fok lesz, és akkor majd a hétvégére lesz ismét felhőtlen az ég, és közelítik meg a nappali csúcsértékek a 30 Celsius fokot, alulról súrolják, majd hétfőtől ismét jön a 30 Celsius fok, de hát az messze van! Ajaj, messze van!

0: I like music.
1: Sztár reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni! Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögös.

0: Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dendi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le! Találkozzunk a Bögözi falunapon.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
4: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cső nélküli sertéskaraj 100 g-onként 1,59 bani a Lidl Plus-szal, az 1 kg-os Bellarom Espresso kremozó szemes kávé 49,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 100 ml-es Sensodyne fogkrém 15,59 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

Back and forth, 8:20 a pontos idő. A polgármester hivatal egy órával ezelőtt tette közzé az infót. Igaz, ezt a Székelyudvarhely Művelődési Központ még tegnap kora este 6:30 tájékán posztolta. Augusztus 20-a, Szent István napi ünnepség. És mint írják, idén új helyszínen ünnepeljük augusztus 20-át a Szent István napi ünnepségnek és az új kenyér szentelésének a Jézus kápolna ad otthont. A város egyik legkülönlegesebb történelmi épületét választottuk az ünnep helyszínéül. A Jézus szíve kápolna története évszázadokra nyúlik vissza, eredetét a kutatások többsége a 13. századra teszi, első írásos említése pedig 1602-ből származik. A kápolna az egykori gyáros falva emlékét is őrzi, amely később Székelyudvar hely részévé vált. A kazettás mennyezete inspirációs forrás volt a művelődési központ arculatának újragondolásakor is. Egy ilyen hely nem csak a régi falakból áll, része annak a történetnek, amelyből a város mai arca is megszületett. Éppen ezért fontos számunkra, hogy ünnepeinkkel, eseményeinkkel mi is újra megtöltsük élettel, találkozásokkal és közös pillanatokkal ezt a különleges helyszínt. Augusztus 20-án együtt ünnepeljük Szent István napját és az új kenyeret, egy régi helyen új közös emlékeket teremtve, olvasható a posztban. Hát, igen. Kicsit visszafogottabb lesz valószínűleg az anyagiak miatt, de gyaníthatóan így is szép lesz. És ha már István, akkor jöjjön Stevie Winwood, Valerie.

Edward Maya és William Imola, Show Me Love, 8 óra után járunk 29 perccel, és adódik a kérdés, tényleg aktuális, legalábbis az energiakrízis szempontjából, hogy mi lesz az áramszolgáltatással, ha teljesen leáll a csernavodai atomerőmű, mert hogy erre készülnek. Az Energiaügyi Minisztérium tegnap közleményben erősítette meg, hogy megkezdték a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának leállítását megelőző műszaki eljárásokat. Mint ezt a tegnapi nap a híradókban mondogatták, a Duna vízszintje elérte a kritikus szintet, ezért várhatóan holnap kénytelenek lesznek teljesen leállítani az erőművet. Ez jelentős energiakiesést jelent az ország számára olyan körülmények között, hogy az esti áramfogyasztás már eddig is jelentősen meghaladta a hazai termelést. A szaktársa viszont hangsúlyozta, előkészítették a szükséges intézkedéseket, hogy kompenzálják a kiesett energiatermelést, és megőrizzék az országos hálózat egyensúlyát. A közlemény alapján elsősorban importból fedezik majd a szükséges áramot, viszont az Olténiai Energetikai Komplexum Rovinári 4-es csoportját is üzembe helyezik, továbbá a műszaki lehetőségek és a vízkészlet korlátai között a hidroelektrika többlettermelési kapacitását is használni fogják. Folyamatos megfigyelés alatt tartják a termelést, a fogyasztást, a tartalékokat és a határokon átnyúló energiacsere lehetőségeit, hogy az intézkedéseket fokozatosan a rendszer tényleges szükségleteinek megfelelően vezessék be, magyarázták. Hangsúlyozták, ipari vállalatok fogyasztását csak végszükséglet esetén korlátozzák, 19 és 23 óra között a lakossági fogyasztásra, illetve fogyasztókra ilyen megszorítások nem vonatkoznak. Ezzel együtt ismételten felkértek mindenkit arra, hogy 19 és 23 óra között igyekezzenek visszaszorítani az áramfogyasztást.

0: nyugati stílus. Nagy kedvencem. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star.

1987 giga nyári slágere Sabrina és Boys. Hát annak idején egy Sabrina óriás poszter vagyonokat ért. Nem volt könnyű beszerezni a 80-as évek Romániájában, 87-ről beszélünk, tehát a legnehezebb évek voltak. Hát szerencsésnek mondhatta magát az a tini, az a tinédzser, akinek a szobájának a falán tényleg ott volt Sabrina. Mert hogy szerettük Sabrinát tinédzserként, tinédzser serdülő fiúként, igencsak szerettük, nem feltétlenül a hangja, inkább az idomai miatt. Bocs.

0: like music.
1: Sztár reklám. Az XXL 7 visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra. A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonát eleme átsós lében 39,99 baniért és 16x50 ml-es Bongelati minipálcikás vegyes fagylaltot 20x35 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.

Sheeran és Shivers 10 perc választ el 9 órától. 9 órakor jönnek a hírek. Addig is egy kicsit gondoljunk Chicagóra, ahol már ma van. Ugye az időeltolódás miatt ott később érkezik az a nap, ami nálunk már órák óta itt van. Tehát most már Chicagóban is augusztus 12-ét írnak, ami óriási évforduló ünnep dátum a chicagóiak számára, hiszen 1833-ban 350 telepes a Chicago folyó partján ezen a néven, Chicago néven saját települést alapított. Mi pedig a szeles városból érkező Chicago együttessel folytatjuk, és 1984-es lista vezető slágerükkel, Hard Habit to Break, szokás rabja, nagyjából így is fordíthatjuk.

0: Munkaügyi miniszter, komoly béremelkedést hoz az új bértörvény az egészségügyi dolgozóknak. Jövőre elkezdődhet a Vashámor újjáépítése. Pályára lép ma mindkét Hargita megyei harmadosztályos labdarúgó csapat. Jó reggelt kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. Jelentős béremelést ígér az új közalkalmazotti bértörvény az egészségügyi dolgozóknak és a pedagógusoknak, jelentette ki a munkaügyi miniszter. Elmondása szerint az egészségügyi alkalmazottak több mint 75%-a kaphat magasabb fizetést, az oktatásban pedig új bértáblát vezetnének be, amely 2028-tól lépne hatályba. A tervek szerint a pedagógusok órabére is megduplázódna, a pályakezdő középiskolai tanárok bére pedig elérhetné a bruttó átlagbért. A munkaügyi miniszter szerint a kormány már közel áll a megállapodáshoz az egészségügyi szakszervezetekkel, és a pártokkal folytatott egyeztetések is konstruktívak. A bértörvény elfogadásának időpontja egyelőre nem ismert. 9,5 millió lejes európai uniós támogatást nyert a Szentegyházi Önkormányzat az egykori vízmeghajtású Vashámor újjáépítésére. A műemlék épületben helyreállítják a vízimalmot, és újra működésbe hoznak egy korabeli technológiával készült kalapácsot. Múzeumot, rendezvénytermet és kávézót is kialakítanak. Az udvaron pedig parkoló, rendezett zöldövezet és egy amfiteátrum is helyet kap, ahonnan a környék tájaira és a borvízkutakra is rálátni. A finanszírozási szerződést már aláírták, a műszaki tervek elkészítése és a kivitelezők kiválasztása következik. A munkálatokat a tervek szerint jövő tavasszal kezdik el, és 2029-ig fejezik be. Öt romániai tengerparti strand kapott kék zászló minősítést, közölte a gazdasági minisztérium. A nemzetközileg elismert környezetvédelmi tanúsítványt a Nevodári Axis Nova és Fenícia, az Efories Sudi Azur és Citadel, valamint az olimpiai Fenícia Blue Strand nyerte el. A minősítéshez a strandoknak a vízminőség, a környezetvédelem, a biztonság és a szolgáltatások terén is szigorú feltételeknek kellett megfelelniük. A 2027-es kiírásra az Efories Sudi Darma strand is bekerült a program próba szakaszába. Folytatja menetelését a VSK Gyergyó labdarúgó együttese. A gyergyóiak a Román Kupa harmadik fordulójában a másodosztályú marosvásárhelyi Assát fogadják ma délután 17:30. A VSK az első két körben a székelyudvarhelyi FC-t, majd a Kjachleul Piatra Nyámc együttesét búcsúztatták, utóbbit 5-0-ra. A hétvégén a Kovásznai Kárpátokkal játszottak felkészülési mérkőzést, amely 2-2-es döntetlennel zárult. Az SFC délelőtt 11 órától a Sétatéri stadionban fogadja a Sepsi OSK második csapatát. Demény Norbert vezetőedző a jelentősen átalakult keretét próbálja minél eredményesebben összerakni a bajnoki rajtra. A harmadik liga új idénye augusztus 29-én kezdődik. Székelyudvarhelyen a mai napon változékony időjárásra számíthatunk, napsütés várható a délutáni órákig, estére azonban elszórtan csapadék is előfordulhat. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. Az XXL 7 visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra. A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonát eleme átsós lében 39,99 baniért és 16x50 ml-es Bongelati mini pálcikás vegyes fagylaltot 20x35 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Pizza?
6: Ham!
5: Burger?
6: Ham!
5: Napi menü?
6: Ham!
5: Girosz?
6: Ham!
5: Éhes vagy?
6: Ham! Kattalj rá a kajára!
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Never Going Home Tonight. 9 óra múlt 20 perccel, a mai napon 77. életévét tölti be Mark Knopfler. Született Mark Floyd Knopfler, 6-szoros Grammy-díjas brit énekes dalszövegíró, filmzeneszerző, gitáros, a Dire Straits együttes jelenleg is aktív frontembere. Gitártechnikájára jellemző az újjal pengetés. A modern rock történetében ő az egyik legelismertebb pengető nélkül játszó gitáros. És hát magyar vér csörgedezik ereiben. Apja, Knopfler L. Ervin, Magyarországon született zsidó mérnök volt. 1909-ben született. Anyja pedig angol. Az apja a nácik elől menekült Glasgow-ba még 1939-ben, megérte fiának a nagy-nagy sikereit, 1993-ban hunyt el. Jöjjön most akkor a Dire Straits énekel és gitárt penget a mai napon 77. életévét betöltő Mark Knopfler.
1: Aki félig magyar, végül is.

Amiből most kevés van. Víz. Water. Tilla dalát hallhattuk. 9 óra 34 perc. Ma reggel jött a hír. Amikor ilyen balesetekről, gázolásokról olvasok híreket, olyasmit írnak, hogy a sofőr elvesztette uralmát a gépjármű felett. Az nem csak úgy magától jön, elveszted az uralmat, hogy egyik pillanatra a másikra hirtelen. Hol van az uralmam? Elvesztettem. Nem. Oda bizony felelőtlenség is kell. Vagy túl gyorsan hajtasz, vagy úgy ülsz volánhoz, hogy nem tudsz vezetni. És sajnos ennek olykor súlyos árat kell fizetni. És a ma reggeli hír is erről szólt, hogy 5 személy, köztük 3 gyalogos vesztette életét ma hajnalban a Dumbovica megyei Korbin Már közelében történt súlyos közúti balesetben. A 20 éves sofőr elvesztette uralmát a gépjármű felett, kisodródott és elgázolt az úttesten haladó 3 gyalogost. A rendőrség szerint az autóban a sofőr mellett egy 23 éves férfi utazott, a balesetben mindketten életüket vesztették. A 3 elgázolt gyalogos, egy 24 éves nő, egy 25 éves férfi és egy 49 éves férfi nem élte túl a balesetet. A helyszínre érkező mentőcsapatok 2 személy esetében már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A többieket megpróbálták újjáéleszteni, de minden erőfeszítésük ellenére egyikük életét sem sikerült megmenteni. Meghalt a 20 éves sofőr, a mellette ülő 23 éves fiatal és a 3 elgázolt gyalogos. És ha mindez nem elég, a rendőrség megállapította, hogy a 20 éves sofőrnek még jogosítványa sem volt. El nem képzeled, nincs jogosítványod, miért ülsz autóba? Mondtam, olykor az ilyen felelőtlenségnek sok az ára, drága az ára. 5 ember fizetett életével ezért. Tragédia, tragedy, énekel a Bee Gees.

FM 100.8. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertéskaraj 100 g-onként 1,59 bani a Lidl Plus-szal, az 1 kg-os Bellarom Espresso kremozó szemes kávé 49,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 100 ml-es Sensodyne fogkrém 15,59 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. Három napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztárrádió.
10: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: Közvetlen járattal lehet Romániából Kínába repülni. Zöldház program idén már csak energiatárolókra adnak támogatást. 5 edzőmeccsel készül a VSK udvarhely. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. A román állampolgárok 2026. szeptember 4-től közvetlen repülőjárattal utazhatnak a Kínai Népköztársaságban. Erről Románia pekingi nagykövetsége számolt be kedden, hangsúlyozva, hogy az új repülőgépjárat hozzá fog járulni a két ország közötti összeköttetés és együttműködés fejlődéséhez, valamint ahhoz, hogy Bukarest egyre szorosabb kapcsolatokat ápoljon Kína és Ázsia nagygazdasági, kulturális és politikai központjaival. A nagykövetség közleménye szerint a Peking-Bukarest-Zágráb járat heti 3 alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken fog közlekedni szeptembertől, gyors és hatékony összeköttetést biztosítva a három ország között. Átalakítják a Zöldház programot. A támogatásból ezentúl nem napelemek telepítését, hanem kizárólag energiatároló rendszerek beszerzését finanszírozzák, jelentette be a környezetvédelmi miniszter. A program révén legalább 200 megawattóra tárolókapacitást szeretnének létrehozni. A tárcavezető elmondta, a romániai energiarendszer egyik problémája, hogy az elmúlt években jelentős összegeket fordítottak a napelemek révén történő energiatermelésre, miközben az energiatárolásba alig fektettek. A program keretében telepített akkumulátorok összesen legalább 200 megawattóra energiatárolására lesznek képesek. A tárolt energiát elsősorban az esti órákban használnák fel. Ilyenkor a napelemek termelése már jelentősen visszaesik, miközben a villamos energia fogyasztás továbbra is magas. Románia ezekben az időszakokban gyakran importra szorul, ezért az akkumulátorokból származó energia csökkentheti az importigényt. A jövőben a támogatások odaítélésénél versenyképességi szempontokat is figyelembe vennének. A miniszter szerint az egyik ilyen szempont a pályázó által vállalt önrész lehet, aki nagyobb összeggel járul hozzá, az előnyt élvezhet a támogatás odaítélésénél. Átadták a forgalomnak az észak-erdélyi autópálya a Vaskapum és Magyar Zsombor közötti 12,24 kilométeres szakaszát. Az átadás egy több mint két évtizede tartó folyamat újabb fontos állomása. Az A3-as autópálya projektje 2004-ben indult, eredetileg Brassó és Bors között tervezték megépíteni, azóta azonban többször módosult és jelentős késésekkel haladt. A most átadott szakasz kivitelezési szerződését 2020-ban írták alá, értéke 905 millió lej. A munkálatokat többek között a szomszédos szakaszon kialakult földcsuszamlások hátráltatták, amelyek miatt a nyomvonalat is módosítani kellett, és több viaduktot építettek. A következő fontos cél a Magyar Zsombor és Magyar Nádas közötti mintegy 30 kilométeres szakasz befejezése. Itt már előre haladottak a munkálatok, két viadukt azonban még hiányzik. A hosszabb távú cél a Vaskapu Szilágynagyfalu közötti mintegy 41 kilométeres szakasz megépítése, amelynek része lesz a Messzestetű alatt épülő autópálya alagút is. Ennek befejezését jelenleg 2032-re becsülik. 5 felkészülési mérkőzést játszik a bajnoki rajt előtt a VSK Székelyudvarhelyi férfi kézilabda csapata. A klub kedden tette közé a nyári programot. Elsőként augusztus 14-én pénteken a Fogarasi VSK otthonában lép pályára az udvarhelyi együttes, ezt követően augusztus 19-én a kolozsvári U, egy nappal később pedig a Vidombáki Cseszió vendégeskedik udvarhelyen. Augusztus 28-án Segesváron játszik a VSK, majd szeptember 3-án hazai pályán ismét a segesváriakkal találkozik. A klub megítélése, a mérkőzések fontos állomásai a felkészülésnek, és kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy a csapat fejlődjön, összecsiszolódjon. A Palatka Barna által irányított csapat a tervek szerint szeptember közepén kezdi az új bajnoki idényt. Székelyudvarhelyen a mai napon az előrejelzések szerint a maximumok 27-28 fok körül alakulnak, néhol felhős égbolt is várható, csapadék nem valószínű. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtőn. Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szentkirályon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flip cup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzi játék és retro bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szentkirályon. Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz. A bögözi falunap két napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőzőversennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Döndi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon!
2: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben! Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz tápkilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center! Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek! Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Keresztes Ildikó, holnap. Holnap csütörtök, igen. Ma még maradunk a szerdában 10 óra 24 perckor. Folytatjuk Kenny G-vel. Azt hiszem, tudok repülni. Énekelte Yolanda Adams Kenny G dalában. Híres dal amúgy. I believe I can fly.

Shakira és Travis Scott Annunció tangó ritmusra. Ha ezt halljuk, akkor hát főleg argentin szemszögből egy olyan forró táncra gondolunk, amit a pasik rózsaszállal a szájukban kell járjanak, ha minden igaz. Vagy legalábbis lehet így is, filmekben többnyire így ábrázolják. Táncoljunk tovább! Ezúttal a Barbie című film egyik táncos betétdalát halljuk, Táncold át az éjszakát, Dance the Night, Dua Lipát halljuk.

0: like music.
1: Star reklám. Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük, és nagyon szépen fog kinézni.
2: De melyik lazúrt válasszam?
1: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
3: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. Három napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
6: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.

Millió jó ok, million good reasons. És már eljött a búcsúdalnak az ideje, és egyben a búcsúja is. Szász Csaba köszöni a figyelmet. Legközelebb holnap már korán reggel 6 órakor találkozhatunk. Addig is kívánom a legjobbakat, és búcsúzom Shania Twain Forever and For Always című dalával. A legjobbakat.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Közvetlen járattal lehet Romániából Kínába repülni. Zöldház program idén már csak energiatárolókra adnak támogatást. 5 edzőmeccsel készül a VSK udvarhely. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. A román állampolgárok 2026. szeptember 4-től közvetlen repülőjárattal utazhatnak a Kínai Népköztársaságban. Erről Románia pekingi nagykövetsége számolt be kedden, hangsúlyozva, hogy az új repülőgépjárat hozzá fog járulni a két ország közötti összeköttetés és együttműködés fejlődéséhez, valamint ahhoz, hogy Bukarest egyre szorosabb kapcsolatokat ápoljon Kína és Ázsia nagygazdasági, kulturális és politikai központjaival. A nagykövetség közleménye szerint a Peking-Bukarest-Zágráb járat heti 3 alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken fog közlekedni szeptembertől, gyors és hatékony összeköttetést biztosítva a három ország között. Átalakítják a Zöldház programot, a támogatásból ezentúl nem napelemek telepítését, hanem kizárólag energiatároló rendszerek beszerzését finanszírozzák, jelentette be a környezetvédelmi miniszter. A program révén legalább 200 megawattóra tárolókapacitást szeretnének létrehozni. A tárcavezető elmondta, a romániai energiarendszer egyik problémája, hogy az elmúlt években jelentős összegeket fordítottak a napelemek révén történő energiatermelésre, miközben az energiatárolásba alig fektettek. A program keretében telepített akkumulátorok összesen legalább 200 megawattóra energiatárolására lesznek képesek. A tárolt energiát elsősorban az esti órákban használnák fel. Ilyenkor a napelemek termelése már jelentősen visszaesik, miközben a villamos energiafogyasztás továbbra is magas. Románia ezekben az időszakokban gyakran importra szorul, ezért az akkumulátorokból származó energia csökkentheti az importigényt. A jövőben a támogatások odaítélésénél versenyképességi szempontokat is figyelembe vennének. A miniszter szerint az egyik ilyen szempont a pályázó által vállalt önrész lehet, aki nagyobb összeggel járul hozzá, az előnyt élvezhet a támogatás odaítélésénél. Átadták a forgalomnak az észak-erdélyi autópálya a Vaskapum és Magyar Zsombor közötti 12,24 kilométeres szakaszát. Az átadás egy több mint két évtizede tartó folyamat újabb fontos állomása. Az A3-as autópálya projektje 2004-ben indult, eredetileg Brassó és Bors között tervezték megépíteni, azóta azonban többször módosult és jelentős késésekkel haladt. A most átadott szakasz kivitelezési szerződését 2020-ban írták alá, értéke 905 millió lej. A munkálatokat többek között a szomszédos szakaszon kialakult földcsuszamlások hátráltatták, amelyek miatt a nyomvonalat is módosítani kellett, és több viaduktot építettek. A következő fontos cél a Magyar Zsombor és Magyar Nádas közötti mintegy 30 kilométeres szakasz befejezése. Itt már előre haladottak a munkálatok, két viadukt azonban még hiányzik. A hosszabb távú cél a Vaskapu-Szilágynagyfalu közötti mintegy 41 kilométeres szakasz megépítése, amelynek része lesz a Messestetű alatt épülő autópálya alagút is. Ennek befejezését jelenleg 2032-re becsülik. Öt felkészülési mérkőzést játszik a bajnoki rajt előtt a VSK Székelyudvarhelyi férfi kézilabda csapata. A klub kedden tette közé a nyári programot. Elsőként augusztus 14-én pénteken a Fogarasi VSK otthonában lép pályára az udvarhelyi együttes. Ezt követően augusztus 19-én a Kolozsvári U, egy nappal később pedig a Vidombáki Cseszió vendégeskedik udvarhelyen. Augusztus 28-án Segesváron játszik a VSK, majd szeptember 3-án hazai pályán ismét a segesváriakkal találkozik. A klub megítélése, a mérkőzések fontos állomásai a felkészülésnek, és kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy a csapat fejlődjön, összecsiszolódjon. A Palatka Barna által irányított csapat a tervek szerint szeptember közepén kezdi az új bajnoki idényt. Székelyudvarhelyen a mai napon az előrejelzések szerint a maximumok 27-28 fok körül alakulnak, néhol felhős égbolt is várható, csapadék nem valószínű. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szentkirályon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flip cup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzijáték és retro Bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszhegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szentkirályon. Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz. A bögözi falunap két napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőzőversennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Döndi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon!
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben! Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult Szárasztát kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center! Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek! Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
10: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
11: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
12: Közérdekű hirdetés következik.
13: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
12: Közérdekű hirdetést hallottak.
14: Reklámot hallottak.
15: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Mondod-e, hogy jó egészségem adja Isten?
1: A király.
0: Én bizony nem felséges királyom. Még ha ezen halál közé vettet, akkor sem. Abból nem esel juhász.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük, és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
6: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.

0: Közvetlen járattal lehet Romániából Kínába repülni. Zöldház program idén már csak energiatárolókra adnak támogatást. 5 edzőmeccsel készül a VSK udvarhely. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. A román állampolgárok 2026. szeptember 4-től közvetlen repülőjárattal utazhatnak a Kínai Népköztársaságban. Erről Románia pekingi nagykövetsége számolt be kedden, hangsúlyozva, hogy az új repülőgépjárat hozzá fog járulni a két ország közötti összeköttetés és együttműködés fejlődéséhez, valamint ahhoz, hogy Bukarest egyre szorosabb kapcsolatokat ápoljon Kína és Ázsia nagygazdasági, kulturális és politikai központjaival. A nagykövetség közleménye szerint a Peking-Bukarest-Zágráb járat heti 3 alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken fog közlekedni szeptembertől, gyors és hatékony összeköttetést biztosítva a három ország között. Átalakítják a zöldház programot. A támogatásból ezentúl nem napelemek telepítését, hanem kizárólag energiatároló rendszerek beszerzését finanszírozzák, jelentette be a környezetvédelmi miniszter. A program révén legalább 200 megawattóra tároló kapacitást szeretnének létrehozni. A tárcavezető elmondta, a romániai energiarendszer egyik problémája, hogy az elmúlt években jelentős összegeket fordítottak a napelemek révén történő energiatermelésre, miközben az energiatárolásba alig fektettek. A program keretében telepített akkumulátorok összesen legalább 200 megawattóra energiatárolására lesznek képesek. A tárolt energiát elsősorban az esti órákban használnák fel. Ilyenkor a napelemek termelése már jelentősen visszaesik, miközben a villamos energia fogyasztás továbbra is magas. Románia ezekben az időszakokban gyakran importra szorul, ezért az akkumulátorokból származó energia csökkentheti az importigényt. A jövőben a támogatások odaítélésénél versenyképességi szempontokat is figyelembe vennének. A miniszter szerint az egyik ilyen szempont a pályázó által vállalt önrész lehet, aki nagyobb összeggel járul hozzá, az előnyt élvezhet a támogatás odaítélésénél. Átadták a forgalomnak az észak-erdélyi autópálya a Vaskapum és Magyar-Zsombor közötti 12,24 kilométeres szakaszát. Az átadás egy több mint két évtizede tartó folyamat újabb fontos állomása. Az A3-as autópálya projektje 2004-ben indult, eredetileg Brassó és Bors között tervezték megépíteni, azóta azonban többször módosult és jelentős késésekkel haladt. A most átadott szakasz kivitelezési szerződését 2020-ban írták alá, értéke 905 millió lej. A munkálatokat többek között a szomszédos szakaszon kialakult földcsuszamlások hátráltatták, amelyek miatt a nyomvonalat is módosítani kellett, és több viaduktot építettek. A következő fontos cél a Magyar-Zsombor és Magyar-Nádas közötti mintegy 30 kilométeres szakasz befejezése. Itt már előre haladottak a munkálatok, két viadukt azonban még hiányzik. A hosszabb távú cél a Vaskapu-Szilágynagyfalu közötti mintegy 41 kilométeres szakasz megépítése, amelynek része lesz a Messestetű alatt épülő autópálya alagút is. Ennek befejezését jelenleg 2032-re becsülik. 5 felkészülési mérkőzést játszik a bajnoki rajt előtt a VSK Székelyudvarhelyi férfi kézilabda csapata. A klub kedden tette közé a nyári programot. Elsőként augusztus 14-én pénteken a Fogarasi VSK otthonában lép pályára az udvarhelyi együttes. Ezt követően augusztus 19-én a kolozsvári U, egy nappal később pedig a Vidombáki Cseszeó vendégeskedik udvarhelyen. Augusztus 28-án Segesváron játszik a VSK, majd szeptember 3-án hazai pályán ismét a segesváriakkal találkozik. A klub megítélése, a mérkőzések fontos állomásai a felkészülésnek, és kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy a csapat fejlődjön, összecsiszolódjon. A Palatka Barna által irányított csapat a tervek szerint szeptember közepén kezdi az új bajnoki idényt. Székelyudvarhelyen a mai napon az előrejelzések szerint a maximumok 27-28 fok körül alakulnak, néhol felhős égbolt is várható, csapadék nem valószínű. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music? Star reklám.
1: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni! Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
1: Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szentkirályon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flip cup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzijáték és retro Bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszhegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szentkirályon.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben! Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult Szárasztát kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Próbáld ki a Fitfil Fitness és Sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
6: Fitfil. Az egészségért és a szépségért.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

pár az idő, augusztus 12-én már is elírta a hőmérő higanyszála a 26 Celsius fokot Székely udvarhelyen. Köszöntenek benneteket a hét közepén. Szerdán indul a sztár délután a legnagyobb nyári slágerekkel változatosan. Már is itt van Dua Lipa, Purple Disco Machine, Kowalski meg a Vega ebben az órában. Előtte viszont indítunk Ákossal, hogy tomboljon a nyár. Mindenkinek szuper jó délutánt kívánok!

Kösel, de az otthon itt van, énekelték. Az otthon itt van Székelyudvarhelyen, és Székelyudvarhelyen is köszöntjük a Klárákat augusztus 12-én. Ők ünneplik a névnapjukat, ez egy szép női név, latin eredetű és jelentése ragyogó, fényes. Milyenek a Klárák? Klárikák, ugye úgy szokták becézni őket, álmodozó, de alkotóképességgel megáldott személyiség. A név viselői szeretik magukat kifejezni az irodalom vagy egyéb művészeti ágak nyelvén. Szükségük van a harmóniára a környezetükben, különösen a fontosabb kapcsolataikban. És bár mások gondolatait és érzéseit gyorsan felismerik és megértik, nehézségeik vannak a szóban történő kifejezés könnyedségét illetően. Vagyis a kommunikációval vannak problémái. Hát kedves Klára, én boldog névnapot kívánok, Isten éltessen sokáig. Ha bárkit szeretnétek köszönteni, akkor SMS számunk 0757 57 51 71, és szóljon Fancy felvétele az ünnepelteknek, valamint a szulinaposoknak is.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Gyrosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham. Kattalj rá a kajára!
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
2: Sztárrádió.
10: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Ina és a Vízzövé, azaz 2026-os friss slágere a román énekesnőnek, aki egyébként fellépett az idei Vibe Fesztiválon is. Hát már rengeteg fesztiválon vagyunk túl egyébként ebben a szezonban. Ugye, ha fesztivál, akkor mégiscsak eszünkbe jutnak a városnapok is, az pedig már volt június végén itt Székelyudvarhelyen, utána készült mindenki a Vibe Fesztiválra, utána hazajöttek, aztán készültek Tusványosra, azt követte az Untold Fesztivál, a Sickfest, az Electric Castle is ott volt közben, úgyhogy bőven van, ahol fesztiválozni itthon is. Rengeteg jó koncert volt, rengeteg jó előadás, program, és nyári élmény is volt gyűjtve bőven. Azon kívül, hogy még most augusztusban gondolkodom, hogy mi lesz, kolozsvári Magyar Napok az mindenféleképpen még esetleg látogatható. Augusztus közepétől jó pár napot azért kecsegtetnek bennünket a nagy színpadon koncertekkel. És az a ria, azon gondolkodom, hogy idén itthon nem lépett fel, viszont Magyarországon azért már több koncertje is volt. Már csak azért is mondom, mert az a riával megyünk tovább a hírek előtt. 5 perc múlva 1 óra, aztán a következő órában megnézzük, hogy még milyen programok és események várnak ránk a következő időszakban.

0: Közvetlen járattal lehet Romániából Kínába repülni. Zöldház program idén már csak energiatárolókra adnak támogatást. 5 edzőmeccsel készül a VSK udvarhely. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. A román állampolgárok 2026. szeptember 4-től közvetlen repülőjárattal utazhatnak a Kínai Népköztársaságban. Erről Románia pekingi nagykövetsége számolt be kedden, hangsúlyozva, hogy az új repülőgépjárat hozzá fog járulni a két ország közötti összeköttetés és együttműködés fejlődéséhez, valamint ahhoz, hogy Bukarest egyre szorosabb kapcsolatokat ápoljon Kína és Ázsia nagygazdasági, kulturális és politikai központjaival. A nagykövetség közleménye szerint a Peking-Bukarest-Zágráb járat heti 3 alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken fog közlekedni szeptembertől, gyors és hatékony összeköttetést biztosítva a három ország között. Átalakítják a Zöldház programot, a támogatásból ezentúl nem napelemek telepítését, hanem kizárólag energiatároló rendszerek beszerzését finanszírozzák, jelentette be a környezetvédelmi miniszter. A program révén legalább 200 megawattóra tároló kapacitást szeretnének létrehozni. A tárcavezető elmondta, a romániai energiarendszer egyik problémája, hogy az elmúlt években jelentős összegeket fordítottak a napelemek révén történő energiatermelésre, miközben az energiatárolásba alig fektettek. A program keretében telepített akkumulátorok összesen legalább 200 megawattóra energiatárolására lesznek képesek. A tárolt energiát elsősorban az esti órákban használnák fel. Ilyenkor a napelemek termelése már jelentősen visszaesik, miközben a villamos energia fogyasztás továbbra is magas. Románia ezekben az időszakokban gyakran importra szorul, ezért az akkumulátorokból származó energia csökkentheti az importigényt. A jövőben a támogatások odaítélésénél versenyképességi szempontokat is figyelembe vennének. A miniszter szerint az egyik ilyen szempont a pályázó által vállalt önrész lehet, aki nagyobb összeggel járul hozzá, az előnyt élvezhet a támogatás odaítélésénél. Átadták a forgalomnak az észak-erdélyi autópálya a Vaskapum és Magyar-Zsombor közötti 12,24 kilométeres szakaszát. Az átadás egy több mint két évtizede tartó folyamat újabb fontos állomása. Az A3-as autópálya projektje 2004-ben indult, eredetileg Brassó és Bors között tervezték megépíteni, azóta azonban többször módosult és jelentős késésekkel haladt. A most átadott szakasz kivitelezési szerződését 2020-ban írták alá, értéke 905 millió lej. A munkálatokat többek között a szomszédos szakaszon kialakult földcsuszamlások hátráltatták, amelyek miatt a nyomvonalat is módosítani kellett, és több viaduktot építettek. A következő fontos cél a Magyar-Zsombor és Magyar-Nádas közötti mintegy 30 kilométeres szakasz befejezése. Itt már előre haladottak a munkálatok, két viadukt azonban még hiányzik. A hosszabb távú cél a Vaskapu-Szilágynagyfalu közötti mintegy 41 kilométeres szakasz megépítése, amelynek része lesz a Messestetű alatt épülő autópálya alagút is. Ennek befejezését jelenleg 2032-re becsülik. 5 felkészülési mérkőzést játszik a bajnoki rajt előtt a VSK Székelyudvarhelyi férfi kézilabda csapata. A klub kedden tette közé a nyári programot. Elsőként augusztus 14-én pénteken a Fogarasi VSK otthonában lép pályára az udvarhelyi együttes. Ezt követően augusztus 19-én a Kolozsvári U, egy nappal később pedig a Vidombáki Cseszió vendégeskedik udvarhelyen. Augusztus 28-án Segesváron játszik a VSK, majd szeptember 3-án hazai pályán ismét a segesváriakkal találkozik. A klub megítélése, a mérkőzések fontos állomásai a felkészülésnek, és kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy a csapat fejlődjön, összecsiszolódjon. A Palatka Barna által irányított csapat a tervek szerint szeptember közepén kezdi az új bajnoki idényt. Székelyudvarhelyen a mai napon az előrejelzések szerint a maximumok 27-28 fok körül alakulnak, néhol felhős égbolt is várható, csapadék nem valószínű. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szentkirályon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flip cup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzijáték és retro Bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szentkirályon. Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögösz.

0: számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dündi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a Bögözi falunapon.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult Szárasztát kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsafont.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
10: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
11: Minőség, megbízhatóság, stílus.
12: Hadnagy Viakolor.
13: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
14: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
15: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet.
16: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
17: Reklámot hallottak.
18: Star Rádió.
19: Star Rádió.
20: Star Rádió.
21: Star Rádió, a legnagyobb slágerek változatosan augusztus 12-én is itt a Star délutánban. Utána nézzünk, hogy milyen programok és események lesznek a következő időszakban. Hát nyilván itt van hamarosan most már ismét a hétvége, úgyhogy a Cheers-re készülünk, utazás a csillagok közé címmel. Ez egy interaktív csillagles lesz a csillagvizsgálónál Székelyudvarhelyen augusztus 14-én pénteken 21 órától. Szóval az a helyzet, hogy ki is írták. Érdemes lesz figyelni az eget. Részleges napfogyatkozás lesz napnyugtakor, körülbelül 20 óra 30 perckor. Ez ma fog történni a kiírásuk szerint, viszont az időpont mégis az, hogy augusztus 14-e péntek, úgyhogy valószínű, hogy elírta ezt a városháza. Egyelőre még nem tudom, hogy... Épp látom, kollégám oda kommentált, Csaba. Na jó, ezt ki kell köbözzem, írta is, hogy most akkor szerdán vagy pénteken lesz ez. A címben szerda szerepel, a dátumnál pedig péntek van írva. Aztán írta frissítésképpen, hogy bocs, utólag rájöttem, hogy mi zavart meg. Az én szakmámban alapel, hogy a címnek, főüzenetnek és a képnek ugyanarra az eseményre kell mutatnia. Itt a két esemény információi összecsúsznak, ezért elsőre nem volt világos, hogy melyik mikor van. Nem feltétlenül tartalmi tévedés, inkább információs és kommunikációs hiba. Írta Csaba a Városháza oldalára is, teljesen jogos, mert hirtelen én is összezavarodtam, hogy szerdán érdemes lett figyelni az eget, tehát ma este óránként akár 70-90 hullócsillag is átszelheti az égboltot, és ez még csak a kezdet, mert hétvégén ugye folytatjuk a csillaglesést a CSIRS-en, a csillagvizsgálónál, és hát ez a csillagles, valamint a CSIRS ki van posztolva egy plakátnak. Úgyhogy ez lesz a hétvégén, még erről hozom a részleteket, a lényeg, csillagokat kell nézni a következő napokban.

A tűzvarázsló király Viktortól és dr. Bérestől, tehát ezen a hétvégén csirsz lesz, nyári borestek, mégpedig a csillagvizsgálónál itt Székelyudvarhelyen, és ma este már érdemes lesz figyelni az égboltot, 70-90 hullócsillag is átszelheti az eget óránként, és természetesen pénteken is lehet folytatni a csillaglesést, mégpedig a csirszen, augusztus 14-e péntek és 15-e szombat, amikor Nicu és Hunály fog gondoskodni a hangulatról, és ők hozzák a legnagyobb nyári slágereket, mindenkit pedig nagy szeretettel várnak arra a nyári boresre, ahol finomabbnál finomabb fröccsöket lehet majd elfogyasztani, koktélokat és a legfinomabb pizzát is a csillagos ég alatt. Ha jól látjuk, akkor az időjárás az rendben lesz, a barátunk lesz, és mindenki részt vehet egy fantasztikus nyári estén. Dan Balán érkezik a folytatásban, itt lesz Michel Miller, Sasha Lopezzel közösen, és The Weeknd felvétele is felcsendül.

hangulat és stílus. Sztár Rádió. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Mi nyáron sem lazítunk. Ezért vagyunk változatosak. Sztár Rádió.

Sasha López és a legnagyobb slágerek változatosan, azért mára is strandidőt ígértek a meteorológusok, és az is van jócskán, ugyanis még egyelőre nem borult be annyira az égbolt, és nincs is eső a közelben, mert a térségre azért volt a délutáni órákra jelezve zápor, zivatar, az még lehetséges, de ez szerintem csak futózápor formájában fog megtörténni, és ettől függetlenül lehet élvezni a nyárias hangulatot, valamint a jó időt, a meleget. 3:42 hamarosan megérkeznek a legfrissebb hírek Katinkától, közben pedig jó híreket is tudtunk mondani, már a híradóban is elmondta délelőtt, hogy milyen új járatok lesznek Brassóból, aztán azt is látom, hogy közvetlen repülőjárat indul Bukarestből Pekingbe. Erről hozom a részleteket a következő órában, és nyilván még arról is beszélgetünk, hogy milyen útfelújítások kezdődnek Székelyudvarhelyen, és milyen forgalomkorlátozásokra és közlekedési információkra hívják fel a figyelmet a Városháza részéről.

0: I like music. Star reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

Micsoda kazetta, szokták mondani, ugye? Technotronic tala volt a 80-as évekből, a retro bulikban pedig mindig ott a helye ennek a zenének. És itt a helye a híradónak is most már néhány másodperc múlva pontban 14 óra. A következő órát pedig indítjuk Tones and I, Teddy Swims felvételével, valamint itt lesz Tóth Andi is a Júniusban című dalával. Ezek mind-mind újdonságok, 2026-os slágerek. Hát most már nem júniusban vagyunk, hanem augusztusban. Mégpedig már augusztus közepénél járunk. Sajnos, ilyen gyorsan telik az idő, 12-e van.

0: Napfogyatkozás. Az ország északnyugati részén is látható az év ritka csillagászati jelensége. Újabb bázis nyit Erdélyben a Vizér. Magyar siker, Halász Bence országos csúccsal lett Európa-bajnok kalapácsvetésben. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. A mai napon, augusztus 12-én látható az év egyik legjelentősebb napfogyatkozása. Romániából azonban a jelenség csak részlegesen lesz követhető, és kizárólag az ország nyugati részéből, a naplemente közelében. Nagy Károlyban az első fázisok 20 óra 21 perc körül válnak láthatóvá. A legkedvezőbb körülmények a legészak-nyugatibb szélen lesznek. Nagyon jó feltételek várhatók a jelenség követésére Nagyszalontán, Nagyváradon, Margittán, Szatmárnémetiben, Aradon és Temesváron. Székelyudvarhelyről és Csíkszeredából nem sok lesz észlelhető, de az obszervatórium feltünteti ezeket a városokat is, és azt írja, hogy 20 óra 22 perctől kezdődik a jelenség. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a közvetlen napbanézés még akkor is, hogyha a napkorunk nagy része takarásban van, súlyos és visszafordíthatatlan retinakárosodást okozhat. A napfogyatkozás megfigyelést ezért kizárólag megfelelő védőfelszereléssel szabad végezni. Brassóban nyit új bázist a Vizér, adta hírül az ekonomika.net. Ennek köszönhetően 2026. decemberétől 4 új célállomással, Kisinyó, Barcelona, Madrid és Baden-Baden érintésével jön létre az összeköttetés. Így 7 ország 15 városába lehet majd eljutni Brassóból a Vizér járataival. A Magyar Fapados Társaság 2023. augusztusa óta repül a dél-erdélyi légi kikötőkből. A megyei önkormányzat adatai szerint mostanáig 800 ezer utast szállítottak a légi társaság brassói járatai. Székelyudvarhelyen az Eötvös József utcában nem csupán a vízvezeték újult meg, a szolgáltató új tűzcsapokat is telepít. Ezeket a munkálatokat a holnapi napra ütemezte be a Hárvíz RT. Ezért 8 és 15 óra között szünetelni fog az ivóvíz szolgáltatás az Eötvös József, Attila, Tompa László és Vár utcákban. Pályafutása első aranyérmét nyerte meg felnőtt világversenyen Halász Bence a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A magyar kalapácsvető 84,25 méteres dobással nem csak az aranyérmet szerezte meg, hanem megdöntötte a magyar országos csúcsot is. Halász több mint 2,5 méterrel előzte meg a második helyezettet, a német Merlin Hammelt. Halász Bence ezzel megszerezte pályafutása 8. felnőtt világversenyes érmét, ugyanakkor első aranyát. Korábban olimpiai ezüstérmet, világbajnoki bronzérmeket, valamint Európa-bajnoki ezüst és bronzérmeket nyert, de a kontinensbajnoki cím most először került a birtokába. Az előrejelzések szerint a hét második felében kellemes nyári időnk lesz. A maximum hőmérsékletek 25 és 28 fok körül alakulnak. Csapadék térségünkben nem várható. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától. Köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: like music.
1: Sztár reklám. Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Simo Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtő.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz. A bögözi falunap két napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőzőversennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Döndi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon!
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Akció.
5: Ha bútor, akkor rózsafont.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkóbiztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
6: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Star Rádió. Star Rádió.

Jersey felvétele a Sztár délután a harmadik órájában. Most már mindenki elolvasta szerintem a Facebookon és a hírportálokon azt a hírt, hogy útfelújítás kezdődik a Bethlen Gábor utcában. Bizony, most már újabb szakaszához érkezik a székelyudvarhelyi mobilitási projekt, vagyis csütörtöktől, augusztus 13-ától a Bethlen Gábor utca egy nyár egy irányú szakaszán kezdenek majd útfelújításba. Na, ha eddig nem volt elég a torlódás és a dugó felfele, akkor most aztán lesz katasztrófa, hogyha azt az útszakaszt is lezárják, mert hogy holnap fogják megkezdeni a munkálatokat, és a bíróság, valamint a kórház előtti körforgalom között fognak dolgozni. Elsőként a jelenlegi parkolósávot és a baloldali járdaszakaszt fogják felbontani. Ezen a részen épül ugyanis az új ivóvíz hálózat, valamint a korszerű csapadékvíz elvezető rendszer. A munkálatok alatt a forgalom a fennmaradó útszakaszon az még egyelőre haladhat, és a városháza arra kéri az autósokat és a kerékpárosokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, mivel a munkálatok idején a kerékpárosoknak és a gépjárműveknek közösen kell használniuk a rendelkezésre álló forgalmi sávot, úgyhogy tényleg figyeljetek egymásra, főleg az autósoknak mondom, hogy nehogy úgy járjatok, mint a brassói videófelvételben, amit látunk, hogy az úton ment az autó, a gyalogos ment a helyén a járdán, és íme mi történt, ketten elhunytak, meghaltak, mert hogy az autó lesodródott az úttestről, és szépen ügyesen elütötte az ártatlanul közlekedő, sétáló járókelőket, és még a kirakatnak is neki ment, viszont annak még igazából nem a lényeg, hogy milyen kárjai származtak, de annak bizony van súlya, hogy két gyalogos is elvesztette életét, amiatt, hogy a sofőr figyelmetlen volt, és véletlenül az úttestről a járdára hajtott fel. Igen, ehhez kell tartani magunkat, a kerékpárosoknak és a gépjárművezetőknek is kell figyelniük arra, hogy közösen használják a rendelkezésre álló forgalmi sávot. Egyelőre ez a helyzet, holnaptól kezdődnek a munkálatok, és akkor majd szépen lassan tényleg a városközpontban is hamarosan megszépülnek az utcák. Ballaghatunk majd rajta, nem csak a katonák ballagnak, ahogyan Ergo felvételében is, hanem mi is szépen fogunk és mosolyogva ballagni, valamint büszkén. Rick Astley felvétele, valamint Labus is itt lesz, egy picit nosztalgiázunk.

Sweet dreams, édes álmok. Hát most már édes álmokat alszik és lát egy medve. Az a medve, ami egyébként Máréfalva és Szekentető között sérült meg. Láttátok ti is a közlekedési infócsoportban, hogy a 13-a jelzésű országút közelében tartózkodott és ki volt feküdve egy megsérült medve. A hatóságok akkor biztosították a veszélyessé vált helyszínt a délelőtti órákban. A rendőrség, a csendőrség és a vadásztársulat munkatársai, valamint Máréfalva polgármestere is, egy állatorvos is a helyszínen volt. Néhány pillanatra férkőzhettek a medvéhez, mert korábban is agressziót mutatott. Kovács Imre Máréfalva polgármestere most már friss híreket közölt ezzel kapcsolatban. Egy napja, hogy a helyszínen lehetett a nagyjából 3 éves 80 kg-os medve, és ők úgy sejtik, hogy egy jármű üthette el az egyedet, de erre utaló nyomot nem találtak a helyszínen egyelőre. Az állatorvos pedig megvizsgálta a szenvedő medvét, és kiderült, hogy mozgásképtelen szegény. Egyik oldalán mindkét lába el volt törve, a helyzetet mérlegelve pedig kénytelenek voltak kilőni, úgyhogy megszabadították a szenvedéstől a medvét, tetemét elszállították a helyszínről, és így nyilván az autók is zavartalanul közlekedhetnek azóta is. Hát így egy picit sajnálom abból a szempontból, ugye, hogy lesérült, mindkét lába eltört, végül is ugye egy állatról beszélgetünk, de hogyha azt nézem, hogy mennyi medve van, akkor nyilván ennek is örülhetünk, hogy már egyel kevesebb van itt a térségben. Úgyhogy lehet látni fényképeket a hírportálokon, és reméljük, hogy több ilyen nem fog történni, mert azért minden nap történik valami izgi dolog, vagy a medvékkel kapcsolatban, vagy valami egyébben. Hát nem szeretnénk ilyen izgi dolgokat, azt szeretnénk, hogy pihenjünk, és ilyen jó híreket olvassunk folyamatosan, mint például azt, hogy napfogyatkozás és csillaghullás lesz, vagy azt például, hogy bázis nyit, és új járatokat indít Brassóból a Vízzér. Ezek már tényleg jó hírek. Érezhetjük, hogy az Édenben vagyunk, akár csak Rúzsa Magdi felvételében. Ezzel megyünk tovább.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: teljes áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Jó, a legnagyobb slágerek változatosan. Szólnak a legjobb zenék itt a délutáni órákban. Hamarosan érkeznek ismét a hírek, és belecsapunk a Sztár délután negyedik órájába. Említettem nektek, hogy új bázis nyit tehát decemberben a Wizz Air légitársasága brassói repülőtéren, és 15-re bővíti a városból elérhető úti célállomások számát. Hogy pontosan miről is van szó, hát képzeljétek el, hogy lehet majd repülni Kisinyóvba. December 17-én indul a járat, és hetente 3 alkalommal kedden, csütörtökön és vasárnap fog közlekedni, a jegyárak pedig 99 lejtől fognak kezdődni. Képzeljétek, betették úti célnak Barcelonát is, tehát Brassóból lehet direktbe Barcelonába repülni. December 18-ától lesz már elérhető ez a járat, hétfői és pénteki járatokkal. 159 lejtől kezdődő jegyárakkal. És ott van a listán Madrid, hát két spanyolországi város, ennek nagyon örülhetünk, mert Brassó amúgy is közel van. Madridot december 20-ától lehet látogatni, és a járatok szerdán és vasárnap fognak majd közlekedni, a jegyárak pedig szintén 159 lejtől fognak indulni. És Bádenbe is indítanak járatokat december 16-ától, hétfőn is, pénteken. Hát az új bázis megnyitásával összesen 15 célállomás lesz elérhető a Wizz Air által a Brassó-Vidombáki Nemzetközi Repülőtérről, és ahhoz képest ügyesen jól fejlődnek, ha a légitársaság 2023. augusztusában kezdte meg brassói működését, röviddel a repülőtér megnyitása után, és azóta több mint 800 ezer utas szállított, és folyamatosan bővítette kínálatát új közvetlen járatokkal, és jelenleg a légitársaság 14 romániai repülőtérről 231 útvonalat üzemeltet, és 26 ország 83 úti céljával köti össze az utasokat, és tényleg csak Romániáról beszélgetünk, úgyhogy ezek a jó hírek. Lehet majd Brassóból is repülni, például Spanyolországba, Barcelonába, Madridba. Hadd menjünk, utazzunk. Négyes Street felvétele van itt a folytatásban.

0: Napfogyatkozás, az ország északnyugati részén is látható az év ritka csillagászati jelensége. Újabb bázis nyit Erdélyben a Vizér. Magyar siker, Halász Bence országos csúccsal lett Európa bajnok kalapácsvetésben. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. A mai napon, augusztus 12-én látható az év egyik legjelentősebb napfogyatkozásra. Romániából azonban a jelenség csak részlegesen lesz követhető, és kizárólag az ország nyugati részéből, a naplemente közelében. Nagy Károlyban az első fázisok 20 óra 21 perc körül válnak láthatóvá. A legkedvezőbb körülmények a legészak-nyugatibb szélen lesznek. Nagyon jó feltételek várhatók a jelenség követésére Nagyszalontán, Nagyváradon, Margittán, Szatmárnémetiben, Aradon és Temesváron. Székelyudvarhelyről és Csíkszeredából nem sok lesz észlelhető, de az obszervatórium feltünteti ezeket a városokat is, és azt írja, hogy 20 óra 22 perctől kezdődik a jelenség. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a közvetlen napbanézés még akkor is, hogyha a napkorunk nagy része takarásban van, súlyos és visszafordíthatatlan retinakárosodást okozhat. A napfogyatkozás megfigyelést ezért kizárólag megfelelő védőfelszereléssel szabad végezni. Brassóban nyit új bázist a Vizér, adta hírül az ekonomika.net. Ennek köszönhetően 2026. decemberétől 4 új célállomással, Kisinyó, Barcelona, Madrid és Baden-Baden érintésével jön létre az összeköttetés. Így 7 ország 15 városába lehet majd eljutni Brassóból a Vizér járataival. A Magyar Fapados Társaság 2023. augusztusa óta repül a dél-erdélyi légi kikötőkből. A megyei önkormányzat adatai szerint mostanáig 800 ezer utast szállítottak a légi társaság brassói járatai. Székelyudvarhelyen az Eötvös József utcában nem csupán a vízvezeték újult meg, a szolgáltató új tűzcsapokat is telepít. Ezeket a munkálatokat a holnapi napra ütemezte be a Hárvíz RT. Ezért 8 és 15 óra között szünetelni fog az ivóvíz szolgáltatás az Eötvös József, Attila, Tompa László és Vár utcákban. Pályafutása első aranyérmét nyerte meg felnőtt világversenyen Halász Bence a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A magyar kalapácsvető 84,25 méteres dobással nem csak az aranyérmet szerezte meg, hanem megdöntötte a magyar országos csúcsot is. Halász több mint 2,5 méterrel előzte meg a második helyezettet, a német Merlin Hammelt. Halász Bence ezzel megszerezte pályafutása 8. felnőtt világversenyes érmét, ugyanakkor első aranyát. Korábban olimpiai ezüstérmet, világbajnoki bronzérmeket, valamint Európa-bajnoki ezüst és bronzérmeket nyert, de a kontinensbajnoki cím most először került a birtokába. Az előrejelzések szerint a hét második felében kellemes nyári időnk lesz. A maximum hőmérsékletek 25 és 28 fok körül alakulnak. Csapadék térségünkben nem várható. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, klasszágerek, és...

0: like music.
1: Star reklám. Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók, automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtőn.
2: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lép.

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szent Királyon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flipcup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Kárpátia koncert, tűzijáték és retro Bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Kárpátia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszhegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szent Királyon.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben! Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz tápkilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
5: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

A jó zenékből nincs hiány augusztus 12-én délután sem, szerda van, hétközepén járunk, és nincs hiány a repülőjáratokból sem, hiszen az előző órában említettem, hogy bázisnyit és új járatokat indít Brassóból a Wizzair, mégpedig december közepétől lehet utazni már Barcelonába és akár Madridba is Brassóból. És még van egy hír, ami a repülőjáratokat illeti, közvetlen repülőjárat indul majd Bukarestből Pekingbe. Ezt is most jelentették be, ez pedig már szeptember 4-től lesz, és a román állampolgárok közvetlen repülőjárattal utazhatnak a kínai népköztársaságba a Peking és Bukarest közötti Air China által üzemeltetett járat elindításával. Hát erről Románia pekingi nagykövetsége számolt be tegnap, hangsúlyozta is, hogy az új repülőgép járat hozzá fog járulni a két ország közötti összeköttetés és együttműködés fejlődéséhez, valamint ahhoz, hogy Bukarest egyre szorosabb kapcsolatot ápoljon Kína és Ázsia nagy gazdasági, kulturális és politikai központjaival. A közlemény szerint a Peking-Bukarest-Zágráb járat heti 3 alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken fog közlekedni szeptembertől, gyors és hatékony összeköttetést biztosítva a 3 ország között. Úgyhogy aki szeretne Pekingbe utazni, az is megteheti, mégpedig Bukarestből nyilván, még Brassóból épp nincs járat, de azért Bukarest is 4,5 órára van innen Székelyudvarhelytől, rossz esetben 5,5. Már 1974-ben a Tarom légitársaság amúgy első alkalommal indított járatot a Bukarest-Peking útvonalon, akkor létre is hozta az összeköttetést különböző két kontinensen fekvő ország között, de most ismét 2026-ban ez megújul, és most nem a Tarom, hanem a Wizzair fogja ezt megcsinálni Brassóban, és az Air China pedig Bukarestben. Úgyhogy jók a hírek, lehet tervezni és megvásárolni a repülő jegyeket. Sőt, akik pedig már most augusztusban repülnek valahová, nekik is mindenféleképpen jó utat kívánunk, és kellemes szabadságolást!

4 lesz, 2 perc múlva. Épp látom, közzétette Székelyudvarhely városa, hogy az eredmény hirdetés követően ma délben írták alá a támogatási szerződéseket a helyi pályázatok kulturális, ifjúsági és egészséges életmódot támogató kategóriáinak nyertes pályázói a Városháza Orbán Balázs termében. Vagyis az ifjúsági pályázati kiírás keretében 31 projekt részesül összesen 155.940 lej támogatásban, a kulturális pillérben 19 nyertes pályázat kap, több mint 195.000 lejt, és az egészséges életmódot támogató kategóriában is nyert 9 projekt, összesen több mint 45.000 lej értékű finanszírozást. Szakács Pál István polgármester elmondta, hogy ezek a kezdeményezések értékes programokat kínálnak a közösség számára is, bizony hozzájárulnak Székelyudvarhely pezsgő kulturális és közösségi életéhez, valamint lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több ember kapcsolódjon be a város eseményeibe, és hát sikeres megvalósítást kell kívánunk a pályázóknak, reméljük, hogy eredményes munkájuk lesz, és ebből mi is tapasztalunk majd valamit. Mi pedig azt tapasztalhatjuk, hogy ebben az órában is rengeteg jó zene lesz. Lost Frequencies például, volt szerencsém őt élőben hallgatni az Untoldon szombaton. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Napfény az esőben, hát azt még egyelőre nem tapasztaljuk, legalábbis nem is esik az eső, de nem is süt hétágra a nap. 27 fok van jelenleg Udvarhelyen, a 17 óra magasságában jeleznek 50%-ra záport, aztán már 18 órától napsütést jeleznek a meteorológusok itt a térségben, éjszakára pedig 19 és 17 fok között alakul a hőmérsékleti érték, holnap pedig ismét számíthatunk 26-27 fokra, úgy kellemesen csütörtökön, néha érkeznek majd a felhők, néha pedig kisüt a nap, és nyilván pénteken is hasonló időjárás lesz, néha egy-két gomoly felhővel. Szombaton pedig már ragyogóbb időt jeleznek, és vasárnap is szintén jó időre számíthatunk, akár 29-30 fok is lehet itt Székelyudvarhelyen, és hát jövő héttől ismét 31 fok lesz hétfőtől, és egész héten ragyogó napsütés, legalábbis most ezt látom az időjárás előrejelzésben, és nagyon durva, de ki kell mondjuk, hogy már egészen augusztus 25-ig látom az előrejelzést, ez pedig azért nem jó, mert azt jelenti, hogy már augusztusnak hamarosan vége van, és addig kell minden egyes pillanatot kihasználni a nyárból. Minden egyes pillanatát meg kell érni a nyárnak, hogy majd tudjuk énekelni Well Hello és Lil Frak felvételét.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, akció.
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. 3 napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
7: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz.

0: Napfogyatkozás. Az ország északnyugati részén is látható az év ritka csillagászati jelensége. Újabb bázis nyit Erdélyben a Vizér. Magyar siker, Halász Bence országos csúccsal lett Európa-bajnok kalapácsvetésben. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerib Katinkától. A mai napon, augusztus 12-én látható az év egyik legjelentősebb napfogyatkozása. Romániából azonban a jelenség csak részlegesen lesz követhető, és kizárólag az ország nyugati részéből, a naplemente közelében. Nagy Károlyban az első fázisok 20 óra 21 perc körül válnak láthatóvá. A legkedvezőbb körülmények a legészak-nyugatibb szélen lesznek. Nagyon jó feltételek várhatók a jelenség követésére Nagyszalontán, Nagyváradon, Margittán, Szatmárnémetiben, Aradon és Temesváron. Székelyudvarhelyről és Csíkszeredából nem sok lesz észlelhető, de az obszervatórium feltünteti ezeket a városokat is, és azt írja, hogy 20 óra 22 perctől kezdődik a jelenség. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a közvetlen napbanézés, még akkor is, hogyha a napkorunk nagy része takarásban van, súlyos és visszafordíthatatlan retinakárosodást okozhat. A napfogyatkozás megfigyelést ezért kizárólag megfelelő védőfelszereléssel szabad végezni. Brassóban nyit új bázist a Vizér, adta hírül az ekonomika.net. Ennek köszönhetően 2026. decemberétől 4 új célállomással, Kisinyó, Barcelona, Madrid és Baden-Baden érintésével jön létre az összeköttetés. Így 7 ország 15 városába lehet majd eljutni Brassóból a Vizér járataival. A Magyar Fapados Társaság 2023. augusztusa óta repül a dél-erdélyi légi kikötőkből. A megyei önkormányzat adatai szerint mostanáig 800 ezer utast szállítottak a légi társaság brassói járatai. Székelyudvarhelyen az Eötvös József utcában nem csupán a vízvezeték újult meg, a szolgáltató új tűzcsapokat is telepít. Ezeket a munkálatokat a holnapi napra ütemezte be a Hárvíz RT. Ezért 8 és 15 óra között szünetelni fog az ivóvíz szolgáltatás az Eötvös József, Attila, Tompa László és Vár utcákban. Pályafutása első aranyérmét nyerte meg felnőtt világversenyen Halász Bence a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A magyar kalapácsvető 84,25 méteres dobással nem csak az aranyérmet szerezte meg, hanem megdöntötte a magyar országos csúcsot is. Halász több mint 2,5 méterrel előzte meg a második helyezettet, a német Merlin Hammelt. Halász Bence ezzel megszerezte pályafutása 8. felnőtt világversenyes érmét, ugyanakkor első aranyát. Korábban olimpiai ezüstérmet, világbajnoki bronzérmeket, valamint Európa-bajnoki ezüst és bronzérmeket nyert, de a kontinensbajnoki cím most először került a birtokába. Az előrejelzések szerint a hét második felében kellemes nyári időnk lesz. A maximum hőmérsékletek 25 és 28 fok körül alakulnak, csapadék térségünkben nem várható. A Sztár Rádió híreit hallották Gerib Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz. A bögözi falunap két napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőző versennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Döndi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon! Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szentkirályon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flip cup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzi játék és retro Bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szentkirályon.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoocenterben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult szárasztáb kilaja mindössze 19,99 bani. Zoocenter. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió.
7: Sztár Rádió.
6: Sztár Rádió.

A Sztár délutánban vagyunk még mindig, 4:45 után, 4 perccel, augusztus 12-ét írunk. Hát augusztus 19-e az például nagy nap Nicoletta Holt életében, aki Atlantából érkezett hozzánk. Hát elmesélem a sztorit, egy délután itt voltunk ugye az irodában, a stúdióban, és megérkezett egy szép család ide a Sztár Rádió előterébe. Néztem, hogy ők nem magyarok, nyilván egy személy beszélt magyarul, Nicoletta édesanyja, aki egyébként Székelyudvarhelyről származik, és Atlantában élnek az egész családdal. Az egész család ott él, ott dolgoznak, és Nicoletta pedig ott szeretné elkezdeni énekesi karrierjét. Nos, azért is kerestek meg bennünket, hogy ők egy esküvőre jöttek haza, tehát hazalátogattak egy hétvégére, Amerikából eljöttek, és mindenféleképpen meg szerettek volna bennünket látogatni, mert Nicolettának van egy első saját dala, egy első saját szerzeménye, aminek a dalszövegét is ő írta, és amit augusztus 19-én fog debütálni, akkor fogja bemutatni ezt a dalát. A dalnak a címe How It Ended, és ők nagyon szerették volna azt, hogy mi bejátsszuk a Sztár Rádióban, nagyon szerették volna azt, hogy Székelyudvarhelyi Rádióban is szóljon Nicoletta Holt felvétele, és egy videót is közé tettem a Sztár Rádió Facebook oldalán néhány másodperccel ezelőtt, ott meg tudjátok nézni, hogy kiről beszélek, milyen kedves lány Nicoletta, és aki elmondja azt is, hogy erős hajnal az édesanyja Székelyudvarhelyről származik, és hogy elhozta a dalát, amit szeretné, hogy először itt a Sztár Rádióban hallgatnának. Hát én betartom az ígéretemet, és be is fogom játszani ezt a zenét, kedves Nicoletta. Hát fog szólni most már ezentúl mindig ez a zene itt a Sztár Rádió lejátszási listájában, és bármikor van új felvétel, akkor ezt szívesen fogadjuk. Na meg még várunk haza Atlantából. Remélem, hogy jól telt itt Székelyudvarhelyen, és természetesen ők is hívtak bennünket Atlantába, de hát nem tudom, hogy mi mikor fogunk a tengeren túlra menni, de ki tudja, majd egyszer ezt Sztár Rádiós kirándulás alkalmából meglátogatjuk. Hát akkor jöjjön Nicoletta Holt felvétele, és sok sikert kívánunk neki a karrierjében!

soron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Chihuahua, DJ Bobo, aki Budapesten énekelt az elmúlt hétvégén. És ha jól láttam, akkor még októberben is fellép az MVM Dome Arénában, úgyhogy aki szeretne DJ Bobo retro fesztiválra, retro koncertre menni, akkor az októberi koncertjén ott kell, hogy legyen. Közlekedési információ gyorsan így a délutáni órákban, mármint a többi napokat is illetően a hét folyamán újabb szakaszához érkezett, tehát a nagy mobilitási projekt Udvarhelyen, és augusztus 13-ától holnaptól a kivitelező megkezdi az útfelújítási munkálatokat a Bethlen Gábor utca egyirányú szakaszán, a Bíróság és a Kórház előtti körforgalom közti szakaszon pontosabban. És az első ütemben a jelenlegi parkolósávot és a Bíróság felüli járdaszakaszt fogják leválasztani, hiszen ezen a részen épül majd ki az új ivóvíz hálózat és a korszerű csapadékvíz elvezető rendszer. A munkálatok ideje alatt a forgalom a fennmaradó útszakaszon fog haladni majd, és kérik az autósokat, valamint a kerékpárosokat is, hogy fokozott figyelemmel közlekedjetek, hiszen a kerékpárosoknak és a gépjárműveknek közösen kell használniuk a rendelkezésre álló forgalmi sávot. Ennyit a Bethlen utcáról, aztán még láttam valami olyasmit is, hogy lesz vízelvétel. Az Eötvös József utcában nem csupán a vízvezeték újult meg, a szolgáltató új tűzcsapokat is telepít, és a munkálatokat augusztus 13-ára, vagyis holnapra ütemezte be a Harvíz RT, ezért reggel 8 és 15 óra között szünetelni fog az ivóvíz szolgáltatás az Eötvös József, az Attila, a Tompa László és a Vár utcákban. Ennyi info van egyelőre a holnapi nappal kapcsolatban, holnapra már csütörtök lesz, és ha még bármilyen infót tudtok ti is, akkor várjuk SMS-ben a 0757 57 51 71-es számom.

True Colors felvételével pedig el is köszönök tőletek így 3/4-5 magasságában. Hamarosan érkeznek a reklámok, 17 órakor pontban pedig még Katinka elhozza a mai híreket, holnap reggel pedig Csaba vár benneteket 6 órától a Vekkerrel, én pedig érkezek 12 óra után a Sztár délutánnal, úgyhogy holnap is tartsatok velünk, köszönjük szépen az elmúlt órákban Bedő Erikát hallottátok a mikrofonnál. Kellemes és szép délutánt kívánok mindenkinek, balesetmentes közlekedést, jó munkakedvetést, kitartást, valamint jó pihenést, hogyha már otthon vagytok. Holnap találkozunk, sziasztok!

Jönnek a lányok a bában a legszebb, meglátod, nincs ilyen. Mégis újra összetörnek a szívek, aztán kibékülnek, én úgy hiszem.

0: Napfogyatkozás, az ország északnyugati részén is látható az év ritka csillagászati jelensége. Újabb bázis nyit Erdélyben a Vizér. Magyar siker, Halász Bence országos csúccsal lett Európa bajnok kalapácsvetésben. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. A mai napon, augusztus 12-én látható az év egyik legjelentősebb napfogyatkozása. Romániából azonban a jelenség csak részlegesen lesz követhető, és kizárólag az ország nyugati részéből, a naplemente közelében. Nagykárolyban az első fázisok 20 óra 21 perc körül válnak láthatóvá. A legkedvezőbb körülmények a legészak-nyugatibb szélen lesznek. Nagyon jó feltételek várhatók a jelenség követésére Nagyszalontán, Nagyváradon, Margittán, Szatmárnémetiben, Aradon és Temesváron. Székelyudvarhelyről és Csíkszeredából nem sok lesz észlelhető, de az obszervatórium feltünteti ezeket a városokat is, és azt írja, hogy 20 óra 22 perctől kezdődik a jelenség. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a közvetlen napbanézés, még akkor is, hogyha a napkorunk nagy része takarásban van, súlyos és visszafordíthatatlan retinakárosodást okozhat. A napfogyatkozás megfigyelést ezért kizárólag megfelelő védőfelszereléssel szabad végezni. Brassóban nyit új bázist a Vizér, adta hírül az ekonomika.net. Ennek köszönhetően 2026. decemberétől 4 új célállomással, Kisinyó, Barcelona, Madrid és Baden-Baden érintésével jön létre az összeköttetés. Így 7 ország 15 városába lehet majd eljutni Brassóból a Vizér járataival. A Magyar Fapados Társaság 2023. augusztusa óta repül a dél-erdélyi légikikötőkből. A megyei önkormányzat adatai szerint mostanáig 800 ezer utast szállítottak a légitársaság brassói járatai. Székelyudvarhelyen az Eötvös József utcában nem csupán a vízvezeték újult meg, a szolgáltató új tűzcsapokat is telepít. Ezeket a munkálatokat a holnapi napra ütemezte be a Hárvíz RT. Ezért 8 és 15 óra között szünetelni fog az ivóvíz szolgáltatás az Eötvös József, Attila, Tompa László és Vár utcákban. Pályafutása első aranyérmét nyerte meg felnőtt világversenyen Halász Bence a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A magyar kalapácsvető 84,25 méteres dobással nem csak az aranyérmet szerezte meg, hanem megdöntötte a magyar országos csúcsot is. Halász több mint 2,5 méterrel előzte meg a második helyezettet, a német Merlin Hammelt. Halász Bence ezzel megszerezte pályafutása 8. felnőtt világversenyes érmét, ugyanakkor első aranyát. Korábban olimpiai ezüstérmet, világbajnoki bronzérmeket, valamint Európa-bajnoki ezüst és bronzérmeket nyert, de a kontinensbajnoki cím most először került a birtokába. Az előrejelzések szerint a hét második felében kellemes nyári időnk lesz. A maximum hőmérsékletek 25 és 28 fok körül alakulnak. Csapadék térségünkben nem várható. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
5: Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szent Királyon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flipcup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzijáték és retro Bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszhegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szent Királyon. Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögös.

0: programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dendi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a Bögözi falunapon.
1: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A Mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: soha sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Gyrosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívd minket a 0745 09

0: like music. Sztár reklám.
1: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók, automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Simo Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtőn. Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szentkirályon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flip cup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzijáték és retro bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szentkirályon. Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögösz.

0: színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dündi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a Bögözi falunapon.
1: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
0: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szent Királyon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flipcup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Kárpátia koncert, tűzijáték és retro Bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Kárpátia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszhegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szent Királyon. Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz. A bögözi falunap két napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőzőversennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Döndi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon!
3: Iker Automoso és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automoso és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automoso és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
7: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
8: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
2: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Bethlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music. Star reklám.
1: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögös. A bögözi falunap két napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőző versennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Döndi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon! Augusztus 14-én és 15-én Szent István napokat tartanak Székely-Szentkirályon. Pénteken asztali tenisz, pingpong és flip cup, este pedig No Sugar koncert és Bully DJ Winnel. Szombaton főzőverseny, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és néptánc bemutatók várják a résztvevőket, este pedig Carpathia koncert, tűzijáték és retro bully DJ Kukkóval. A rendezvény programjai ingyenesen látogathatók, a Carpathia koncertjére pedig a helyszínen váltható jegy. Oroszegy község lakóinak a koncert is ingyenes. Szent István napok augusztus 14-én és 15-én Székely-Szentkirályon.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben! Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
7: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
1: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

A világ túl bonyolult, még nem is kell, hogy megértsed. Álmában óriás és egy vadászgép körözte. Csak megölelte a földet, ne lőj, nem törj össze.

0: hamisnát kérni. De én megteszem, mert érted, fiam, megéri. Megtanítalak emberként élni, de most csak aludj tovább.
1: Hangulat és stílus. Kedvenc rádiójában ez a Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. 3 napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 호주니까. 지금 이 시련도

visszavárnak. Arra kérlek, ne legyen túl nehéz nekem. El soha nem érlek a ketté osztod életem.

0: stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

0: Adesso con chi sei?
1: Star Radio Szászpontnyolc.
2: Hűl a mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.